Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késő jeli műsorunk hallgatóit június 6-án szombaton Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus és analitikus gondolatával, aki 1961-ben ezen a napon hunyt el. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, hogy mire számíthatnak a következőkben itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Hamarosan múlt heti Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk, utána pedig klasszikus zenével, Zsors Bizé dallamaival várjuk hallgatóinkat. 4 óra után felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd a májusi SOS rovatunkat hallgatjuk meg, amelyben Sárosi Artúrral a Diakónia Alapítvány létrehozójával, megálmodójával Somogyi Botond beszélget. Késő éli műsorunk harmadik órájában, tehát 5 óra után a szombati határtalan rovatot ismételjük meg, a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, és írhatnak is az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most a 2016. április 15-én sugárzott Agnus 35 román nyelvű műsorunkat hallgatjuk újra, amelynek házigazdája Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa.

Az elmúlt percekben klasszikus zenei válogatásunkban Georges Bizet művei csendültek fel, Carmen operájának részletei, valamint az Arlé lány kísérő zenének részleteit hallgattuk.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késői éli műsorunk hallgatóit június 6-án szombaton Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus és analitikus gondolatával, aki 1961-ben ezen a napon hunyt el. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, hogy mire számíthatnak a következőkben itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Hamarosan meghallgatjuk a mai áhítatot, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, ezt követően pedig májusi SOS rovatunkat ismételjük meg, amelyben dr. Sárosi Artúrral Somogyi Botont beszélget. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, maradjanak velünk.

A nap áhítatának címe az én horgonyom. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. 68. Zsoltár, 6. verse.

Ma Isabel Didriksen, Albertában élő, kanadai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Férjem halála után nehezen szoktam meg, hogy özvegynek szólítanak. Ki vagyok én? Hová megyek innen? Meddig tart bánatom? Bár időnként gyászom, váratlanul még mindig előtör, úgy érzem, hogy Jézus átsegít ezeken a sötét időkön, mialatt minden nap ragaszkodom Isten igéjéhez. A napi bibliaolvasás volt a horgonyom a férjem betegsége és halála előtt és azután is. Jézus nem hagyott cserben. A férjem halála utáni reggelen próbáltam követni addigi szokásom, ezért leültem Bibliát olvasni. A 31. Zsoltár 25. versét olvastam, mely így szól. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Tudtam, hogy Isten bátorságot ad nekem arra a napra. Aztán két nappal később ezt olvastam. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját. Ézsaiás könyve 26. részének 7. verse. Pontosan erre volt akkor szükségem. Nem ismertem az előttem álló utat, azonban Isten ismerte. Imádkozom, hogy akik gyászban vannak, forduljanak Jézushoz, vigasztalunkhoz és pásztorunkhoz az élet minden időszakában.

Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy megvigasztalsz minket gyászunkban. Segíts, hogy minden nap keressünk téged a Szentírás és az imádság által. Ámen. Isten minden nap megvigasztal a Szentírás által. Üzené Isabel Dietrichsen, kanadai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki most kezdi rendszeresen olvasni a Bibliát.

Június 6-a, az év 157. szökőévben a 158. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 208 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 1792. június 6-án első Ferencet Budán magyar királlyá koronázzák. 1944. június 4-én volt a normandiai partraszállási hadművelet első napja,

D-Day. 1960. június 6-án Balázs Jolán, romániai magyar sportoló, 1 méter 85 centiméterrel új világrekordot döntött magasugrásban a római olimpiai játékokon. A második helyezett eredményét 14 centiméter haladva meg. Ő volt a 20. század legjobb női magasugrója, pályafutása során összesen 14 világrekordot döntött meg.

0: Kalendáriumunkat a napszülötteinek a névsorával folytatjuk. 1606. június 6-án született Pierre Corneille, francia klasszicista drámaíró. A francia klasszicizmus első jelentős tragédia írója, de a komédia műfajában is örök érvényűt alkotott. 1647-ben a Francia Akadémia tagjává választották. A szerző leghíresebb darabja a spanyol témát feldolgozó Cid, ami félúton van a tragédia és a komédia között. 1772-ben ezen a napon született Bourbon szicíliai Mária Terézia magyar királyné, 5. Ferdinánd magyar király édesanyja. 1799. június 6-án látta meg a napvilágot Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz költő, író, nyelvújító. 1850-ben ezen a napon született Carl Ferdinand Braun, német feltaláló, Nobel-díjas fizikus. 1959-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Bánki Dónát, magyar gépészmérnök, feltaláló és műegyetemi tanár. Korának egyik legnagyobb gépészmérnöke, a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hallgatók felkészülését előadási jegyzetekkel is segítse. Egyetemi tanári tevékenysége során a mérnökképzésben bevezette a laboratóriumi órákat. 1875-ben ezen a napon született Thomas Mann, német író, a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Elbeszélés technikája a 19. századhoz elsősorban Tolstoyhoz, illetve Theodor Fontaine és Richard Wagner szimbólumaihoz és vezérmotívumaihoz kapcsolódik. Prózájára jellemző az irónia és a kétértelműség, az allegóriákat és mitológiai motívumokat művészileg egyre érettebb módon használta fel. Első regényéért az 1900-ban írt, 1901-ben kiadott, a Buddenbrook-házért 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. 1897-ben ezen a napon született Jane Heining, a budapesti skót misszió mártírja. Amikor a németek 1944-ben megszállták Budapestet, a misszionáriusok azt az utasítást kapták, hogy térjenek haza, de Heining ezt megtagadta, mert nem akarta nehéz helyzetben magukra hagyni a rábízott gyermekeket. Ha békeidőben szükségük van, ő rá, írt a nővérének, akkor a háború idején még sokkal inkább. És további életében nem lenne egyetlen boldog pillanata sem, ha hazamenne, és magára hagyná a veszélyben lévő védtelen gyermekeket. Az internátus vezetőjeként nőket és gyerekeket bújtatott, de később velük együtt deportálták Auschwitzba. 1886-ban ezen a napon született Bajcsi Zsilinszky Endre, magyar politikus, újságíró. 1903. június 6-án született Aram Hacsatúrján, örmény származású szovjet zeneszerző, a 20. századi komoly zene egyik kiemelkedő, ünnepelt alakja. Művészete, melyre nagy hatással volt az örmény népzene, a zeneszerző sajátos tehetségéről árulkodik, művei rendkívüli egyediséget mutatnak. 1906. június 6-án Bánfi Hunyadon látta meg a napvilágot Borsai Mária, magyar meseíró. Első meséit a Cimbora közölte. Varázskorona című mesegyűjteménye, amely Kolozsváron jelent meg 1927-ben, kislányoknak szólt egy gyermekszobáról. Benedek Elek jó gyermekkönyvnek nevezte az előszóban. Az írónő 1959-ben kivándorolt Kanadába. 1917. június 6-án Tordán született Ion Augustin Nicolae Rácziu, román politikus, parasztpárti aktivista. 1940 és 1990 között Angliában élt, majd visszatért az országba, és a román parasztpárt a PNCCD színeiben több alkalommal képviselői tisztséget töltött be a parlamentben. Bár Londonban hunyt el, sírja a tordai városi temetőben van. kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1948-ban ezen a napon hunyt el Louis Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1950. június 6-án hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű Gróf Losonczy Báfi Miklós, teljes nevén Báfi Miklós Pál Domokos, magyar író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter. Íróként a Kisbán Miklós álnevet is használta. Az egyik legnagyobb erdélyi földbirtokkal rendelkezett családtagja. Vele férfi ágon kihalt a Losonczy Báfi család grófi ága. 1961-ben ezen a napon hunyt el Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, az analitikus pszichológia megalapítója. 2003. június 6-án Temesváron hunyt el Boros Béla, katolikus pap, címzetes érsek. 1951. márciusában letartóztatták, és a papok perében szemináriumi rektorként életfogytiglani kényszermunkára és 50 ezer lej perköltség megfizetésére ítélték. A már a Maros-szigeti börtönben több évig cellatársa volt Márton Áron püspöknek. Később 1956-tól 2,5 éven át magánzárkában tartották fogva a Rümnikuszaráti börtönben. 1958-tól Zsilává, 1960-tól Dés, majd Szamosújvár börtönében raboskodott. Június 6-a a svéd zászlónapja első Vasa Gusztáv 1523. évi trónra lépésének napja. Ezek a fontosabb események és évfordulók kapcsolódtak június 6-ához. A napkalendárgyumát hallották.
1: Az áhítat után kalendáriumot lapoztunk Szegedi Csabával, most pedig Deák Anita köszönti az ünnepelteket.
2: Június 6-án Norbert, Szintia, Kolos és Klaudia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Norbert germán eredetű német férfi névből származik, jelentése északi fény vagy híres. A Szintia görög mitológiai név, Artemis istennő egyik megnevezése volt, jelentése Küntosz hegyéről származó. A Kolos régi magyar személynév, a német Klaus névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus, magyarul Miklós név rövidülése. A Kolozsvár helynév első eleme is valószínűleg a Kolos személynévből származik, jelentése az iskolához tartozó, tanító vagy tanuló. A Klaudia pedig latin eredetű Claudius női párja, vélhetően a Claudus szóból ered, amelynek jelentése béna, illetve sánta. Köszöntünk tehát június 6-án minden Norbert, Szintia, Kolos és Klaudia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: A mai nap ünnepeljének szólt Demjén Ferenc Hogyan tudnék című dala, Isten éltesse őket. A következő percekben májusi SOS rovatunkat hallgatjuk újra Szecsődi Árpád szerkesztésében. Mai rovatunkban a Diakónia Alapítványról lesz szó. Dr. Sárosi Artúrral Somogyi Botond az üzenet főszerkesztője beszélgetett.
1: SOS. SOS.

Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. SOS rovatunkban a Diakónia Keresztény Alapítvány munkásságát járjuk körül. Április 17-én ünnepelte a fennállásának 25. évfordulóját a Diakónia Keresztény Alapítvány kolozsvári fiók szervezete. A rendszerváltás után újrakezdésben kulcs szerepe volt a holland Deputatschap van Besondere Noden alapítványnak, valamint Henny Flack és Herden van Hult nővéreknek, akik dr. Sárosi Artúrral közösen fektették le a modern otthoni gondozás alapjait Kolozsváron. A kezdetekről és a mögöttük álló 25 esztendőről dr. Sárosi Artúrt kérdezi Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője.

0: Még ma is megtörténik velem az, hogyha a diakónia szó elhangzik, valaki visszakérdez a napjaimban, hogy ez a Sárosi féle. Gondoltad volna-e, hogy 25-30 éve elteltével a diakóniáról a kolozsváriaknak még mindig te jutsz eszébe?
1: Nem, és sose gondoltam azt, hogy létezik Sárosi féle diakónia. Igen, biztos, hogy volt egy meghatározó hozzájárulásom a diakónia épüléséhez és mienségéhez, de ennyi.
0: Manapság a diakónia keresztény alapítvány lassacskán Erdély szerte ismerik, minden azonban Kolozsváron kezdődött. Hogyan? Miként?
1: Hát úgy kezdődött, hogy 89-ben változás történt Romániában politikailag, tehát az önkény uralmat felváltotta a demokrácia, és az egyház lehetőséget kapott arra, hogy a megszüntetett, megcsonkított részét újra építse. Ez pedig a diakónia volt, mivel hogy a szocializmus megszüntette az egyház diakóniai intézményeit. És mivel hogy 40 év szünet után nem lehetett ott folytatni, ahol megszüntették, vagy ellehetetlenítették, ezért új megoldásokba kellett gondolkodni. És akkor Csiha püspök úr keresett olyan külföldi kapcsolatot, ami mintául szolgálhat, és ahol anyagi és szakmai segítséget kapott a diakónia felépítésére. Ez kezdetben holland minta volt, és később, ahogy a szolgálatunk megerősödött és kibontakozott, úgy egyre inkább német minta lett, ezért is követtük a diakónia névvel, ott a diakóni van, igen, és ezt a jelvényt, szimbólumot az ő engedélyükkel kezdtük el használni.
0: Most is a Zambilei utcán beszélgetünk, akkor is a Zambilei utca volt a kezdet. Hogyan került a tulajdonába az egyháznak ez, vagy az épület hogyan befolyásolta a diakóniát? Miért itt kezdődött el minden?
1: Hát ez két dologból áll össze. Az egyik épület és telek az egyház kerületé, és annak idején az a holland segélyszervezet, tehát ő vásárolta meg az egyház részére. És ott kezdődött el az otthoni betegápolás tevékenysége. És még azelőtt, vagy egyidejűleg ott lakott az a két holland nővér, aki ezt a munkát itt megszervezte. Az az épület, amiben mi most beszélgetünk, azt később vette meg a diakónia alapítvány, hogy legyen egy saját székhelye, mert nem volt.
0: Mennyire volt nehéz a szervezés, a fennmaradás az akkori politikai, közigazgatási körülmények között?
1: Nehéz volt, mert minden ismeretlen volt. Egyrészt az, hogy otthoni betegápolás azt a román törvény nem ismerte, csak olyan egészségügyi tevékenységet ismert el, ahol orvos és nővér működik, engedélyezett orvosi rendelő keretén belül. Másik rész, hogy az egyház pedig nem tudta, hogy neki is kell alkalmazkodni a román törvényszékezés és szabályok után. Nekik megvolt a statutumukban, mármint az egyházban, hogy diakóniai tevékenység, de ezt a román törvény és a román hatóságok nem tudták értelmezni. Ők kérték a konkrét terminusokat, szavakat, hogy le legyenek írva, amit mi diakónia tevékenység alatt értettünk, de ők nem ugyanazt értették. Úgyhogy volt egy csomó nehézség az elején, ameddig végül is sikerült először orvosi rendelőket engedélyeztetni, ami keretén belül folytathatódott az otthoni betegápolás, hogy az állam is, és hatóságok is ezt el tudják fogadni, és aztán pedig, mikor jött a biztosító, ezek a rendelők átmentek a biztosítóba, illetve akkor már létezett külön otthoni betegápolás, és azt pedig külön választottuk, és azt is engedélyeztettük. Ez volt az egyik nehézség. Kolozsvárnak pedig egy másik nehézsége is volt, mégpedig, hogy Ezt az egész tevékenységet mondjuk úgy valamilyen szintű ellenszélbe kellett folytatni, hiszen most már nem tudom hány éves, de több éves Fonár vezetés alatt kellett a bürokráciával értekezni. És úgy gondolom, hogy azokon a helyeken, ahol a hatósági emberek ültek, végül is azt kell mondjam, hogy nem ért bennünket negatív megkülönböztetés, legalábbis nem olyan mértékben, hogy munkánkat ez lényegileg befolyásolja.
0: Milyen jellegű munkát, milyen jellegű szolgáltatást biztosított a legeslegelején a diakónia a rászorulók számára?
1: Hát az otthoni betegápolást biztosította, ami azt jelenti, hogy nővérek, orvosok kiártak, főleg olyan betegekhez, akik nem tudtak, vagy nagyon nehezen tudtak eljutni orvoshoz, mivel hogy ágyba fekvők, vagy házban nehezen mozgó betegek voltak. Nekik biztosítottunk egészségügyi ellátást, tehát ápolást, kezelést, és gyógyszereket, segédeszközöket. Ez volt az első, amivel indultunk.
0: Milyen szereped volt neked az elején ennek az egésznek az elindulásában, vagy megindításában?
1: Hát a szakmai irányítás és a szervezés volt az én feladatom, valamint, hogy úgy tudjunk működni, hogy törvényes kereteket biztosítani a biztonságos működéshez, másrészt pedig az anyagiak előteremtése, hogy a szolgálat működhessen, azután is, miután a holland finanszírozás megszűnt.
0: Bethlen Kata diakóniai központnak épült, mégsem akként működött egy ideig, vagy talán sokáig. Vajon miért?
1: Ehhez nekem nincs köze.
0: Kinek volt az ötlete a jó pásztor idős otthon? Hogyan jött létre? Milyen ötlet nyomán?
1: Hát a jó pásztor, úgy tudom, hogy a bónusz pásztor, az az alkohol, a iszákos mentő missziónak a neve. Nekünk is egy hasonló öreg otthonunk van, de ez jó testvér. Tehát úgy próbálunk viseltetni, mint egy jó testvér, amelyik a testvérét, fele barátját igyekszik ellátni, gondozni.
0: A jó testvér mikor jött létre?
1: 2001-ben nyitott meg. Az építkezést elkezdtük már 99-ben, és a hivatalos átadás előtt engedélyeztettük, nyilván személyzetet alkalmaztunk, és egy évig működött, hogy mondjam, ünnepélyes átadás nélkül, és csak azután lett ünnepélyesen is átadva, miután láttuk, hogy ez működőképes.
0: Mikor és hogyan jött létre a diakónia keresztjén alapítvány, mert nyilván, hogy a diakóniai munka az már jóval korábban elkezdődött.
1: Igen, elkezdődött a református egyházkerület keretén belül a diakóniai szolgálat, de mivel, hogy annyi törvényi, szabályzási, előírási, módszertani különbségek és sajátosságok voltak, illetve a finanszírozás egyre inkább problémás volt, ezért átmozdultunk alapítványi keretbe, és az alapítványt az egyházkerület alapította. Ezáltal állami finanszírozásokat is megpályázhattunk. Annak a feltétele persze engedélyek és az akkreditáció volt, és akkor a Szociális Ügyi Minisztériumtól tudtunk évente pályázni, úgymond állami szubvenciót a működéshez. Ez számunkra nagyon fontos volt, és manapság is az egész erdélyi diakóniának egy fontos finanszírozási pillére.
0: Mikor kezdődött el bővülni a diakóniai munka az alapítvány keretei között?
1: Hát az 2001-től folytonosan bővült. Folytonosan.
0: És milyen területeken lehetett érezni ennek a hatását? Mivel bővült, milyen új szolgáltatások jöttek létre?
1: 5 évre rá, hogy megalakult az alapítvány Kolozsváron, megnyílt a régeni és a Szentgyörgyi központ, tehát elkezdett terjedni erdészerte, és azután folytonosan a mai napig nyílnak ilyen központok, amiket hát filiáláknak neveznek, tehát jelenleg 10 működik már, és ezen belül mindegyik központ nyitott saját magának munkapontokat a saját területén, régiójában. Én Kolozsvárról beszélnék, mert ez tartozott hozzám, tehát mi is a megye szinten otthoni betegápolási munkapontokat hoztunk létre, községek szintjén, ahol önkormányzatok beszálltak a finanszírozásba, és a helyi gyülekezetek vagy az önkormányzat biztosította a helységet a munkapont részére, ami követelmény volt, engedélyezés véget, és elkezdtük a szociális gyerekprogramokat, és ez is terjedt, az első Mérán volt, és aztán felbátorodva a mérai sikereken, illetve tapasztalatot szerezvén elkezdtük először Kolozs megyébe terjeszteni, aztán majd kerületi határokat átlépve Bihar és Szilágy megyébe terjeszkedni az otthoni betegápolással. Azt el kell mondani, hogy még építettünk Mérán egy öreg otthont, és működésbe helyeztünk Bihar megyébe egy öreg otthont. A Bihar megyei öreg otthont, illetve a nagyváradi szociális gyerekprogramot átadtuk aztán a nagyváradi diakónia fiókjának. Most ők működtetik ezt. Nem kell mindent mit csináljunk, de örülünk, hogy sikerült hozzá járulni az ők fejlődésükhöz is.
0: A Jó Testvér 2001 környékén jött létre, és utána alakult meg a Mamácska Mérában. Az mennyi időre rá, és kikkel foglalkoznak ott?
1: Hát a Mamácska az is egy öreg otthon. Tulajdonképpen a nevét a református teológián lakó és ott működő diakóniasza testvérről kapta, akit mindenki Mamácskának is vert. Volt neki egy világi neve is, amit én nem is tudok, csak úgy, hogy Mamácska. Én ezt, mint akkori bentlakó diák, nem teológus diák, de bent laktam a teológián, én még Mamácskát megismertem, és valahogy ő általa a diakoniszáknak egy emlék, ez a Mamácska név, és ott egy öreg otthon van Mérán, amelyik főleg helyi embereket alkalmaz, és szerintem egy szép környezetbe jó ellátást biztosít az időseknek. Úgy tudom, 2004-5-ben nyílt a Mamácska, pontosan már nem tudom. A számok nekem nagyon nehezek.
0: A diakónia alapítvány keretében, illetve a diakónia alapítvány létrejötte előtt, de ugyancsak a diakóniában mennyi ideig foglalkoztál ezzel az egész szolgálattal?
1: Hát én 93-tól kezdtem el, és 2000-ben lett bejegyezve a Diakónia Keresztény Alapítvány, tehát 1993-tól dolgozom az alapítvány, illetve az az előtti diakóniai szolgálatnál.
0: 2018-ban, ha jól emlékszem, egy Erdély egészségügyi elitgálájának harmadik kiadásán kaptál egy díjat. Miért és hogyan, vagy miként értékeled, vagy mit jelent ez számodra?
1: Számomra ez olyan szinten sokat jelent, hogy ez egy szakmai díj, az orvosi szakma részéről, ha úgymond a román szakma részéről, abban a megtiszteltetésben ért részem, hogy figyeltek a munkámra, amit úgy gondoltam, hogy egy láthatatlan munka, de mégis valahogy tudomásul szereztek arról, amit csinálok, és jónak ítélték, hasznosnak ítélték, említésre méltónak ítélték.
0: Egy pár éve egy interjúban rendkívül érdekes módon fogalmaztál, azt mondtad, meg kell különböztetni a lényegest a fontostól. Mire értetted ezt?
1: Jó. A pénz fontos, az egészség lényeges.
0: És ezt hogy kell megkülönböztetni?
1: A lényeges nélkül nem tudunk élni. A fontos nélkül tudunk élni. Sajnos sokszor a fontos miatt feláldozzuk a lényegest. És lényegesnek tartom az egészséget, a családot, az emberi kötelékeket, és az anyagi dolgokat fontosnak tartom, csak sokszor mi felcseréljük. Illetve lelki dolgokat úgy gondolom, hogy fontosnak tartok, szokásokat lényegesnek tartok.
0: Ugyancsak egy korábbi interjúban fogalmaztál úgy, idős otthonokról beszélve, mint hogyha egy ilyen rókafogta csuka helyzetben lennénk, ugyanis a nyugatról vett minta szükséges, de ugyanakkor dehumanizáló hatása van. Jól értettem én ezt, hogy így gondoltad?
1: Majdnem. Mindenképpen van benne valami, elsősorban arra gondolok, hogy mint a hullám jött egy nyugati, hát nem is tudom, értékrend, ahol a család és a közösség nem számít. Míg régen a család és a közösség nagyon sokat tett azért, hogy ellássa a betegeket, addig a nyugat ezt tulajdonképpen azáltal, hogy kiszervezi, szét is veri. Ugyanakkor hozta a jót, az pedig a szakmaiság. A szakmaiságot nyugaton többé-kevésbé, de a finanszírozása meg van oldva. Itt nincs megoldva. Bár mondtam, hogy létezik szubvenció, de ez egy kis részét fedezi a tevékenység költségeinek, és akkor ott vagyunk, hogy bár szakmailag jól lenne, és talán rendben is lenne, de nagyon nehéz összeszedni a pénzeket a működésre, és ezért sokszor az emberek, mármint alkalmazottak, alul fizetettek, vagy túlterheltek, vagy nincs meg a kellő személyzeti mennyiség és struktúra, ha bár látszóan azt mondjuk, hogy a szakmaiság felé megyünk, de mégse tudjuk azt tenni. Ezt leginkább talán a gyerekprogramok miatt mondom, ahol a szakmai stáb ahhoz képest, hogy milyen problémás gyerekekkel dolgozunk, meglehetősen kevés és szegényes, mint különböző szakemberek. A másik az, hogy egy olyan óriási befektetés kell egy idős otthon működtetéséhez, tehát nem csak a megépítéséhez, hanem a működtetéséhez, mert az elvárások annyira magasak, hogy nem akárki tudja ezt teljesíteni. Tehát vagy olyan magánszemélyek, akik amúgy is dús gazdagok, és az öreg otthont, idős otthont pénzszerzésre használják, vagy olyan intézmények, egyházak például, akiknek valahonnan és valamilyen formában van tőkéjük rá, de megint ott vagyunk, hogy a pénz határoz meg szinte mindent.
0: A pénzen kívül melyik a legnagyobb kihívás ma a diakónia számára?
1: Az, ami a társadalomé, az értékeknek az inflálódása. Tehát nem tudunk úgy létezni, hogy egy társadalomból kivételt képezzünk. Tehát bár nagyon sok munkatárs iránt le a kalappal, úgy emberileg, mint szakmailag, azért azt is látom, mivel hogy hosszú évekig tanítottam nővéreket, hogy az értékek inflálódnak. Nyilván szakmai és emberi értékekről beszélek most.
0: Úgy tudom, hogy családorvosként dolgozol. A diakóniában jelenleg milyen szerepet töltesz be?
1: Diakóniában orvos szerepet töltök be, 30 év után az adminisztratív és vezetési feladatokról lemondtam, és most már csak a saját szakmámat gyakorlom.
0: Milyen irányban kellene fejlődni a diakóniának, a Diakónia Keresztény Alapítványon belüli munkának, tevékenységnek a jövőben?
1: Én azt tudom mondani csak, hogy én mit gondolok. Ez nem biztos, hogy abba az irányba kéne fejlődjön. Én azt gondolom, hogy élő gyülekezetek kellenek ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a diakónia szakmai munkájába, vagy a diakónia szakmai munkája az gyülekezeti önkéntességgel kell összekapcsolva legyen, mindegy, hogy azt hogyan nevezzük, mert akkor lenne igazán köze az egyházhoz. Így egy egyház alapítású szervezet vagyunk, meg lehet azt tarkítani egyházi vezetéssel, szimbólumokkal, bármivel, de tartalommal megtölteni akkor lehet, hogyha a gyülekezet meg van töltve tartalommal, és az a gyülekezeti tartalom az át tud folyni a diakóniába is. Én ezt tartom fontosnak.

A diakónia létrejötte, a társadalom felé való nyitást jelentette. A kezdeti házi beteg gondozás már a komplex intézményrendszeré fejlődött. Bár a szervezet már a 9 fiók szervezettel működik, melyekhez idén Nagyenyed is csatlakozott, az alapítvány célkitűzése a kezdetek óta változatlan. Az idősek felkarolása, a betegek méltó otthoni gondozása és a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. Dr. Sárosi Artúrral Somogyi Botond, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. Az elmúlt percekben SOS rovatukat hallották, megköszönve figyelmüket, az SOS rovattal legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak újra, addig is a viszont hallásra.

Az elmúlt percekben májusi SOS rovatunkat hallgattuk újra, ugyanis negyedszázados jubileumot ünnepelt a Diakónia Keresztjén Alapítvány kolozsvári szervezete. A modern otthoni gondozás kezdeteiről és a holland testvérsegítségről dr. Sárosi Artúrral Somogyi Botont, az üzenet főszerkesztője beszélgetett. A rovatot Szecsődi Árpád szerkesztette.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késői éli műsorunk hallgatóit június 6-án szombaton Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus és analitikus gondolatával, aki 1961-ben ezen a napon hunyt el. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, hogy mire számíthatnak a következőkben itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. A következő órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalan sugározzuk.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Angyalosi Sándor kiállítás a Munkácsi Mihály Magyar Házban.
4: Tegnap nyitottuk meg Angyalosi Sándor a hely, ahol élünk című kiállítását, ami tulajdonképpen a 75. jubileuma alkalmából jött létre. Ő ugye, ahogy említetted már, nem csak Munkács és Kárpátalja egyik ismert építésze, hanem egy nagyon sokoldalú alkotó is.
3: Beiktatták hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt.
5: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat.
3: Fantázia, jubileumok és landmuzsika a csíkszeredai régi zenefesztiválon.
6: Te három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy most egy ilyen zongora művésztárt, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lantul.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A 75. születésnapját ünneplő Angyalosi Sándor, a hely, ahol élünk című kiállításának megnyitójára került sor a Munkácsy Mihály Magyar Házban. Egy rendkívül sokoldalú és tehetséges művészt ünnepelnek, aki építészként, grafikusként, festőként és zenészként is maradandó értékeket hozott létre, hangzott el az alkalmon. A kiállításról Petrus Ivec Nikoletta, Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
1: A tegnapi nap folyamán nyílt meg az Angyalosi Sándor kiállítása, amely kárpátaljai, illetve Munkács ismert építésze művészeként került be a helyi történetbe, és nagyon sok épületnek a mai formája neki köszönhető. Mit kell tudni ennek a kiállításról, mit kell tudni ennek a programnak a hátteréről?
2: Hát, ahogy már említette, tegnap nyitottuk meg Angyalosi Sándor a hely, ahol élünk című kiállítását, ami tulajdonképpen a 75. jubileuma alkalmából jött létre. Ő ugye, ahogy említetted, már nem csak Munkács és Kárpátalja egyik ismert építésze, hanem egy nagyon sokoldalú alkotó is. Grafikusként, festőként, sőt még zenészként is maradandót alkotott, ezt nem sokan tudják róla, hogy ő zenész is volt, és azt az együttest kértük feljátszani a 75. jubileumán, aminek ő is tagja volt, és valamikor játszott benne. Ami még fontos, hogy Ukrajna érdemes építésze címmel is kitüntették, szóval tényleg egy meghatározó szeméről beszélünk, aki hosszú évtizedeken át formálta a város arculatát és kulturális életét. A kiállítás egyébként elég izgalmas, mert nem csak festményeket lehet látni, hanem grafikákat, krokikat, sőt még tervrajzokat is, amiket ő egyedül készített kézzel. Ő nem szokott, direkt nem használ semmilyen technikát, ő mai napig kézzel készített itt minden tervrajzot, és így egy kicsit bele lehet látni abba is, hogyan gondolkodik egy építész, művész. A tárlatot tegnap nyitottuk meg, a maga a kiállítás megnyitón sok vendég vett részt, nagyon belsőséges ilyen családi hangulat uralkodott, nagyon sok barát jött felköszönteni a művész urat, és a tárlatot tegnap nyitottuk meg, és egészen június elejéig látogatható, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, érdemes nézni, mert tényleg egy olyan életműről van szó, ami szorosan kapcsolódik ahhoz a helyhez, ahol mi élünk, nem csak Munkácshoz, hanem Kárpátaljához.
3: Mi lehet a legkülönlegesebb kiállítási tárgy ezen a tárlaton?
2: Hát szerintem, így véleményem szerint a tervrajzok azok, amelyek úgy megfogtak, mert az ember nem minden nap láthat bele egy építésznek a tervrajzaiba, és nagyon különlegesek, amikor mesél róluk, úgy hozta el, hogy mindegyikről mesélt, hogy mi minek a tervrajza, ki mit rendelt meg, és hogy ő az elgondolásait is elmagyarázta, bemutatta, elmesélte. Szóval, hogy így nagyon, nagyon látszik, hogy nagyon érdekli az, amit csinál, és mai napig már nagyon régi tárrajzokról is úgy mesél, mintha tegnap készítette volna őket.
1: Számos program zajlik a Munkácsy Mihály Magyar Házban, az anyák napi programmal készültek a következő napokban.
2: Igen, hát még meg sem pihentünk ugye a kiállítás megnyitó után, és már szombatra készülünk, amin az anyák napi koncert lenne. Egy nagyon kedves és meghitt koncert lesz, ahol a Munkácsy Magyar Intézmények gyerekei készülnek egy kis ünnepi műsorral az édesanyáknak, verssel, dallal, tánccal, meg egy kis meglepetéssel. Szóval igazán szívhez szóló programra számítunk, ahova természetesen mindenkit szeretettel várunk.
3: Lassan jubileumához közeledik, legalábbis az első jubileumához a Munkácsy Magyar Ház. 2021. június 3-án volt egészen pontosan a megnyitó. Mivel tervezik megünnepelni ezt az eseményt?
2: Hát ez egy nagy-nagy ünnep számunkra, és több dologgal is készülünk a jubileumra. Azon belül pedig készülünk egy június elejéi tárlat megnyitóval. Ugye a Munkácsy Mihály Magyar Házban nagyon sok kiállítás van a megnyitó óta, és minden kiállításról egy festményt a művész nekünk ajándékoz, vagyis a Magyar Háznak ajándékozza, és ebből már hát egy szép tárlatunk összegyűlt, több mint 40 festményünk, és ezt nagyon meg szeretnénk mutatni majd a többieknek, ki szeretnénk állítani, hogy mindenki meglátogathassa, és így ilyen szép ünnepi hangulatban szeretnénk megünnepelni majd a Munkácsy Mihály Magyar Ház 5. jubileumát.
3: Mindenki hagyott maga után egy kézlenyomatot?
2: Igen, hát ez így már a történelem része lett, az, hogy nagyon tetszik, a művészeknek is egyébként nagyon tetszik ez az ötlet, hogy mindenki, aki itt kiállított, és lehetősége volt kiállítani, itt hagyhat egy festményt emlékbe, amit tulajdonképpen mindig ki van állítva valahol, hogyha ellátogatnak a Magyar Házba. Nagyon sok festményünk, amit ajándékba kaptunk, ki van állítva, akár az irodákba, akár más helyiségekben, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha minden művész majd el tud jönni, akinek a festményét kiállítanánk majd.
1: Ha jól tudom, az 40 kiállítást jelentett 5 év alatt, egy óriási szám. Van ahhoz képest viszonyítási alap, hogy hány ezer ember látogatta meg ezeket a kiállításokat hozzávetőlegesen? Van erre valamilyen fajta számadat?
2: Jó, hát nagyon sokan szoktak ellátogatni egyébként, igen, tényleg a kiállításokra, és a kiállításokra, hát hogy megszámolni, hogy hányan is látogattok el, ez szerintem nehéz lenne az abból a szemszögből is, mert ugye a kiállításokra nagyon sokszor a művészkedvelők, a művészetkedvelők jönnek el, és hát akkor itt kéne kategorizálni, hogy kik azok, akik nem először járnak itt, hanem folyamatosan visszatérnek a vendégek közül. Igazából nincs erre adat, de ez egy érdekes gondolat lehet, hogy elgondolkodunk rajta, hogy így megszámoljuk, és így érdekességből majd feltüntetnénk.
1: Hát a hőmérséklet higanyszálát látjuk, hogy közeleg a nyár. Rengeteg nyári tábornak ad otthont a Munkácsy Mihály Magyar Ház.
2: Igen, ez tényleg így van. Már lassan készülődünk a nyári táborokra, hiszen a Magyar Ház nagyon sok gyermektábor helyszíne is, úgyhogy a következő időszakban is bőven lesz mit szerveznünk, mint ügyködnünk. Például a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület is évről évre itt tartja a Magyar Házban nagyon sok gyermektáborát, például az angol tábort, vagy a gitártábort. Ezeknek az időpontja még egyeztetés alatt van, de viszont július végén készülünk már a magyar, mint idegen nyelv táborra, amit mi szervezünk a Munkácsy Mihály Magyar Ház. Nagyon, ez is a jubileumi tábor lesz, idén lesz ötödjére megszervezve a magyar nyelv tábor, és szintén nagyon sok érdekességgel készülünk, és már készítjük a programokat a gyerekeknek, ahova a gyerekeknek, akiket szeretettel várunk majd.
3: A leendő táborozók hol érdeklődhetnek majd?
2: Hát akár a Facebook oldalunkon, amikor már megvan minden részlet, ki van dolgozva, akkor fogjuk hirdetni a Facebook oldalunkon, a honlapunkon, esetleg az Instagram oldalunkon. Ezekre amúgy is érdemes felnézni, mivel minden hirdetésünket, minden programunkat ezeken a felületeken szoktuk feltölteni. Úgyhogy ajánlom bekövetni az oldalainkat.
1: Még egy záró kérdés, hol lehet regisztrálni vagy bejelentkezni a kiállításokra, illetve hogy esetleg egy csoportosan érdeklődés van iskolákból, akkor kit kell keresni, hogyan lehet eljutni önökhöz?
2: Igazából a kiállítást bármikor meg lehet látogatni, hétköznap reggel 8-tól egészen délután 6-ig. Nyitva van, teljesen ingyenes, bármikor be lehet jönni. Ha nagyobb csoporttal vagy gyermekcsoporttal szeretnének ellátogatni, akkor tanácsosabb felhívni minket a telefonszámunkon, ami fel van tüntetve a honlapunkon, és előre szólni, mert olyankor akár egy egész idegenvezetést is tudunk biztosítani a Magyar Házban, hogyha esetleg még nem jártak nálunk, és több bővebben mesélni a tárlatról, ami a jelenleg aktuális tárlatunk, az ugye az Angyalossy Sándor jubileumi kiállítása.
0: Az elmúlt percekben Petrusi Vec Nikolettet, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzserét hallhatták.

0: Az anyaország. Beiktatták hosszúpályi új református lelkipásztorát, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a hosszúpályi református egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítésért is hálát adtak. A lelkipásztora a beiktatása apropóján Olá Ilona beszélgetett.
1: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor egy kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
2: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbeosztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az Újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt meg előzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod, meg így látod jónak, akkor én ezt elfogadom, hogyha az ellenkezőjét, hogyha nem ezt látod jónak, és nem tőled van ez a szándék a presbitériumban, akkor nekem úgyis teljesen jó. És hát végül is engem kerestek, meg engem hívtak meg, és végül választott meg a gyülekezet, meg a presbitérium, úgyhogy ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy hát ez az Úr akarata, és hogyha nem én gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a hosszúpályi gyülekezetben.
1: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
2: Igen.
1: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
2: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor hát megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz az ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
1: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településsel, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon, vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
2: Tudni kell azt, hogy a hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről. Mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
2: Ugye hosszúpályi maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályiak mondani, meg dicsekedni vele, hogy 3 templomuk van, Tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen, és én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. Gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődést. Változást.
3: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
2: Hát itt vidéki gyülekezetkép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez csak ez a szám, ez növekedni fog.
3: De akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
2: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkészbeiktató istentisztelet volt, hanem egy hálaadó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több, mint fél évben.
3: Mit sikerült megvalósítani?
2: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak az elmúlt esztendőkben, kívülbelül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívülbelül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban meg hetekben, sőt igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
3: Egyébként milyen régi épületről van szó?
2: Tehát a templomunk az több mint 150 éves, néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
3: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
2: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozat készsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát, hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által, hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.
0: Az elmúlt percekben Keresztény Károllyal, a nemrég beiktatott hosszúpályi református gyülekezet új lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Erdély, Fantázia, Jubileumok és Landmuzsika Csíkszeredai Régi Zenefesztiválon. A programsorozat központi szereplője idén a land, az a hangszer, amely mindhárom alkotó pályáját és művészetét összeköti. Ezt az irányt erősíti a fesztivál mottója is, Fantázia. Az idei év különösen fontos a régi zene világában, hiszen több jelentős évforduló kapcsolódik a reneszánsz meghatározó alakjaihoz. A fesztivál ennek jegyében Tinódi Lantó Sebestyén, Bakfark Bálint és John Loveland életműve előtt tiszteleg. A részletes programról Filip Ignáccal, a fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
1: Idén mikorra szervezik meg pontosan a Csíkszeredai Régi Zenefesztivált?
2: Tehát július 5-e már érkeznek, de az első koncert az csak 6-án lesz, hétfőn, tehát júli 6 és 12.
1: Olvastam, hogy a land kerül az idei fesztivál középpontjában. Ez pontosan miért van?
2: Hát három olyan évforduló van a zenei világban, ami három olyan egyéniség, akinek a neve a landhoz kötődik, és a tevékenysége. Hát kezdem én ma a Lantos Sebestyén, tehát Tinódi Sebestyén, ma a Lantos nevet az később kapta, így is emlegetik, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. 470 éve született Bakfark Bálint, aki amúgy brassói születésű, egy virtuóz lantjátékos volt, hát úgy kell elképzelnünk, mint egy, most egy ilyen zongora művész sztár, akit hívnak mindenhova, nagyvilágban is ismeretes volt Bakfark Bálint. Ő halálának 450. éve, és John Dowland, egy angol zeneszerző, és Lantos szintén, neki a halálának 400. évfordulója, tehát olyan három évforduló van, amelyik kettő az Erdélyhez kötődik, pontosabban magyar és erdély és angol, de mind a háromnak a fő hangszere a lant volt. És akkor ezért már azt mondtuk, hogy ez akkor legyen egy ilyen lant központú fesztivál, és a szlogenje a fesztiválnak a Fantasia, Fantázia, mert a lantos irodalomban nagyon gyakran találjuk ezt a tétel megjelölést, hogy fantázia, egy olyan tétel, egy olyan mű, amely nem ragaszkodik a formákhoz, a bevett szokásos formákhoz, hanem úgy szabadabban kezeli ezt a formát. És akkor ez így együtt adja a fesztiválnak az alapötletét és a fő témáját.
1: A fesztivál programjának melyek a legkiemelkedőbb eseményei és koncertjei?
2: Kezdem inkább a Barozda együttes, amelyiknek a fesztivál létét is köszönhetjük, mert az első fesztivált a csíkszeredai Barozda, akkor még a régi zenét játszott a KM együttes, majd később Barozda együttes lett. Hát nekik az 50. évfordulójuk, és 1980-ban volt az első régi zenefesztivál, majd 86-ban ők el kellett hagyják az országot, mert 86-ban a hatóságok betiltották a fesztivált. Már meg volt szervezve 86-ban a fesztivál, amikor utolsó pillanatban a hatóságok lefújták, és felszólították a tagokat, kaptak, ha jól tudom, 48 órát, hogy el kellett hagyják az országot, tehát ilyen számüzetésbe kényszerültek. És középpontban lesznek. Lesz egy olyan is, hogy amikor egy kerekasztal beszélgetés velük, ahol muzsikálni is fognak, és lesz egy koncert velük. Akkor a más, az 50-es, hát mondanám most a Kódex együttest, amelynek én vagyok a vezetője, lehet, hogy egy kicsit magam felé hajlik a kezem, hogy 30 éves a Kódex régi zene együttes, és fogunk játszani egy ilyen régi zene és névzene párhuzamok áthallásos műsort. Akkor mondanám akár a két legnagyobb meghívottunk, a Tessa Ross énekes és Peter Croton és Dowland, ezek svájci műsorral fognak fellépni, ének és lant. Akkor még a Barokk Fesztivál zenekar az mindig egy nagyobb rendezvény. Itt is van két nagyobb meghívottunk, Miraglo Deanu, Belgiumból, egy Romániából elkerült, valamikor együtt is muzsikáltunk, de most már a legnagyobb zenészekkel muzsikál együtt, tehát az élvonalban van világszinten is. És az énekes, akit ő hívott meg, szintén az egyik legjobb énekes, Tomás Dollier, és a zenekar kíséretével egy gyönyörű műsor lesz. Ez, ahogy szokott lenni a Barokk Fesztivál zenekar, az mindig pénteken. Akkor ezen kívül hát a Tinódi kapcsán pedig Csőszlumen István és Fehér Árpád lesz egy ilyen énekmondásos este. Akkor a hát Daulánthoz kötődik, és az angol zenéhez Vitárius Piroska és Fülöp Máriának a hegedű, és Csemballó estje. Muzika historika, ez most már minden évben, már nagyon sok ideje, hogy megvannak híva, és itt vannak, jelen vannak, egy gyönyörű szép koncert. Tánc is lesz, tehát egy táncos műsorunk, a kolozsvári Passeggio historikus táncegyüttes és az Amarillis zenekarral fognak fellépni. Kórus is, Paxet Bonum Magyarországról, meg a hazai erők is, tehát az Ars Pro Toto, a Concerto Spiralis, ezek mind a csíkszeredai kötődésű együttesek, és Sónya István, magyarországi landművész, egy este fognak fellépni Bachfark művekkel. Bachfark úgy írt művet, hogy átírt korabeli madrigálokat landra. Madrigálokat ezt nyilván akkor fogják játszani, tehát fogják énekelni a kórus, már mint ez az Ars Pro Toto együttes. A Concerto Spiralis ezekhez talált ilyen korabeli feldolgozásokat, hangszeres feldolgozásokat, míg Konya István a Bachfarcéle változatot fogja, egy izgalmas koncertnek ígérkezik. És hát a Laudate kórus egy gyönyörű szép kájoni műsorral, ez a Laudate, ez a Sepsiszentgyörgyi Zeneiskolának a gyermekkórusa. A kihelyezett koncert udvarhelyen lesz a Camerata Barcense, a brassói egyetemistákból álló diákzenekar, barokzenekar, és hát még egy másik Szárhegyen is lesz a kihelyezett koncertünk, a Carmina Renascencia, és vajon kihagytam-e valamit? Azt hiszem, hogy mind a 13 koncertet végigvettem, és kb. 220 fellépő fog megfordulni a fesztivál ideje alatt.
1: Lesznek interaktív programok, tegyük fel például a gyerekeknek.
2: Igen, ezt elfelejtettem mondani, ez így is van. Igen, van gyermeknap, ez a szokásos szombati gyermeknap, ez meg lesz, és ahogy volt a tavaly is, Ádám Redivel lesznek ezek a gyermekfoglalkozások az Engőtérbe, ez megy tovább. És hát még nem beszéltünk a kurzusokról, a régi zene kurzusokról, ott sok a fiatal, sok a gyermek is, aki beiratkozik. 8 darab kurzus lesz, land, furja, ének, hegedű, viada, gamba, kórus, reneszánsz, együttes, ütőhangszerek, meg minden reggel tánccal is lehet kezdeni, mert reggel a reggeli torna helyett minden reggel tánc lesz Kovács Gáborral, és majd persze a diákok fognak játszani egy záró koncertet, az szombaton lesz, amikor mindenki bemutatja az alatt a hét alatt, mit fejlődött, mit tanult a kurzus ideje alatt. Ilyen együttesek jönnek ott létre. Hét elején mindenki párt választ magának, vagy csapatot választ magának, és hétközben pedig gyakorolnak, és tanár felügyelete alatt haladnak előre a jobb és jobb hangzások felé.
1: És erre a régi zenei nyári egyetem mesterkurzusaira meddig lehet jelentkezni?
2: A jelentkezés határidő az június 20, akkor jár le, és reméljük, hogy a helyek is megtelnek. Mostanáig sajnos kellett visszautasítanunk. Azért, hogy mivel egyéni foglalkozás, és nagyon korlátozott a helyek száma, mert nem csoportos, kivéve a kamarazene, meg kivéve a reneszánsz együttes, ahol nincsenek limitek, tehát nincsen létszámstopp. A többiek, mivel egyéni foglalkozás, ezért hát ahhoz, hogy tényleg akik beiratkoznak és részt vesznek, haladni tudjanak, akkor nem lehet sokat bevállalni.
0: Az elmúlt percekben Filip Ignáccal, a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál művészeti vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján áldást, legyenek hallgatóink a hét minden napján áldást, békességet.

Az elmúlt percekben a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalan sugároztuk. Ezzel lassan homokóra későjeli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. 6 és 8 óra között Szabó Anita számít figyelmükre. Hírekkel, aktuális összeállításunkkal és krédó hitépítő rovatunkkal is várjuk a szombaton is korán ébredőket. Én a nap gondolatával búcsúzom, megköszönve megtisztelő figyelmüket, amelyet ma Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikustól választottunk, aki 1961-ben ezen a napon hunyt el. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Ez a mai napra választott gondolat. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ha tehetik, maradjanak továbbra is az Agnus Rádióval. Én búcsúzom önöktől, pihentető, feltöltő hétvégét kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit június 6-án szombat reggel ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben híreinket sugározzuk. Hírek. Önök rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illié Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek. Nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Így végül Drágos Böszláru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta a fizetésre.

0: fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető, fogalmazott. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték. A lista másik végén Horvátország áll 2,1%-kal, de Görögországban, Írországban és Lengyelországban is 4% alatt maradt a korai iskola elhagyók aránya. Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve, bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg szállított-e robbanóanyagot. Bizonyos katonai források szerint az sem zárható ki, hogy a hadsereg egy tervezett gyakorlatáról volt szó. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel, hangsúlyozta Zelenszky az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot, írta Zelenszky. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tartanák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben nincs mit keresnie, fejtegette az ukrán elnök. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás, csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
1: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
1: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
0: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként.

0: 13 óra 30 perckor.
1: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita mikrofonnál, és ma Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus gondolatával köszöntöm Önöket. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben, ha velünk tartanak. Hamarosan Krédu hitépítő rovattal várja Önöket Szecsődi Árpád. Fél hétkor hír összefoglalót mondok, kalendáriumot lapozunk. Kukta rovatunkban elhangzik egy recept, és a mai nap ünnepeltjét köszöntjük. 7 órakor ismét hírek következnek, amit jó hír követi, és Krédu rovat. Fél 8-kor hír összefoglalót mondok, és aktuális összeállításunkat hallják. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban. Most következzen Krédu hitépítő műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
3: Krédu.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédu hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse alapján szól hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha meghaltam című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ugyamint az írva található a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 12. versében. Olvasom az igét, hallgassuk figyelemmel. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Eddig tart a felolvasott ige. Isten igéjének, szavának hatalma van. Ezt tapasztaljuk meg lépten nyomon, a Szentírást olvasva. Már az első oldalon szembe találjuk magunkat a teremtő igével. Mondta Isten, hogy legyen, és előállt a világ mindenség. Mikor gyermek voltam, sokszor játszottam el a gondolattal, hogy milyen is lenne az életem, ha számomra is minden egy szóra előállna, megváltozna. Most, hogy ezeken elmélkedem, az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy Isten igéje csak akkor élő és ható, ha az Úr szájából származik? Úgy érzem, ebben a kérdésben Jézus próbál bennünket tanítani és egyben útba igazítani. Figyeljük csak meg, mit tesz Jézus, mikor kísértetik a sátántól, idézi Isten igéjét. Minden bizonnyal ezzel is hátrahagy valamit, mind

azoknak, akik naponta szembenéznek a kísértéssel. Magyarán Jézus itt engem és téged tanít a kardforgatásra. Nem kell kétségbe esni, mert itt nem arról van szó, hogy Jézus zsoldosokat képzett volna, hanem sokkal inkább arról, hogy merjünk élni az igével. Merjük azt használni a mindennapjainkban. Sokan mást vártak tőle. Sokan azt várták, hogy ha ő az Isten fia, szálljon le a keresztről. Megtehette volna, semmilyen erőfeszítésébe nem került volna, de ő inkább imádkozott azokért, akik nem akarták megérteni és elfogadni. Pusztai tartózkodása idején szintén egy szavába került volna a köveket kenyerekké változtatni, de nem teszi, hanem idézi az ígét, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mely Isten szájából származik. Nem furcsa? A kánai mennyegzőben, amikor a házigazda kétségbe esik, mert elfogy a boruk, a vizet borrá változtatja. Amikor a betegek segítséget kérnek, cselekszik, meggyógyítja őket. Kísértése pillanatában viszont él az íge adta hatalommal. Jézus azt üzeni, merj élni ezzel az ígével, hogy te magad is megtapasztald, amit az apostol ír. Az ige élő és ható. Az ige hatékony. Vagy ha szó szerint fordítjuk, energikus, van ereje, megráz, de sokszor felráz. Itt a nagy kérdés csak az, hiszed-e ezt? Ha igen, akkor legközelebb, mikor küzdesz, nyúj érte. Az első és legfontosabb dolog azonban, hogy előbb a szívedben kell helyet készítened az igének. Ma ezt így mondanám egyszerűbben, sajátíts el néhány aranymondást, amit kétélű éles kardként tudsz forgatni a szükség idején. Biztos van neked is kedvenc igéd. Vedd elő, használd kellő időben és helyen. Az első lépés tehát, miután helyet adtál a szívedben az igének, mondd ki hangosan az igét. Kísértésbe esel? Kiálts így, távozz tőlem, Sátán, betegségben vagy? Az én segítségem az Úrtól van. Halálfélelmed van? Tudom, az én megváltóm él, s utoljára az én porom felett megáll. A második lépés, tedd személyessé az igét. És végül a harmadik, imádkozd az igét. Ne felejtsd, Jézus arra ösztönözte a tanítványait, hogy az ő nevében kérjenek az atyától, és teljesíti kérésüket. Isten tehát köti az adott szava, fordulj bátran felé a te kéréseddel. Ő azt ígéri, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Ha azt akarod, hogy mindezeket megtapasztald, kezdj el élni az igével. Mondd ki hangosan, tedd személyessé, és imádkozz minden nap. Amen. Urunk, köszönjük, hogy ismét szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy ismét a te ígédet adott szánkba és kezünkbe, hogy mint kétélű éles kardot forgassuk azt a mindennapok kísértései között. Taníts bennünket, Urunk, ezt a kardot forgatni. Taníts bennünket, Urunk, ezt a kardot használni. Ma is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha meghaltam című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Kurt Márti, ha meghaltam. Ha meghaltam, úgy kívánta, ne rólam és ne a halálról emlékezzetek meg. Azt ünnepeljétek, ki az élőknek istene. Ha meghaltam, úgy kívánta, feketét ne öltsetek. Ez nem keresztjéni. Világosat vegyetek, s végdicséretet énekeljetek. Ha meghaltam, úgy kívánta, dicsérjétek az életet, mely kemény és szép. Ünnepeljétek azt, ki az élőknek istene. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Megadom hála áldozatomat. Az 56. Zsoltár, 13. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Ha meghaltam című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt negyed órában Credo hitépítő rovatunkat hallották, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Ébresztő reggeli magazinműsorunk hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak, ezt követően pedig a nap kalendáriumát lapozzuk.
0: Hírek.
2: Önök rádiunk híreit hallják Irenk először címszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illyé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek, nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték.

Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve. Bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg szállított-e robbanóanyagot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel. Hangsúlyozta Zelenszky az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot. Írta Zelenszky. Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás. Csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült.

hírekkel legközelebb, hídórakor várom Önöket. Most június 6-ai kalendárnyi munkat Szegedi Csabával lapozzuk.

Június 6-a az év 157. szöki évben a 158. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 208 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 1792. június 6-án első Ferencet Budán magyar királlyá koronázzák. 1944. június 4-én volt a normandiai partraszállási hadművelet első napja, a D-Day. 1960. június 6-án Balázs Jolán, romániai magyar sportoló, 1 méter 85 centiméterrel új világrekordot döntött magasugrásban a római olimpiai játékokon. A második helyezett eredményét 14 centiméter haladva meg. Ő volt a 20. század legjobb női magasugrója, pályafutása során összesen 14 világrekordot döntött meg.

kalendáriumunkat a napszülötteinek a névsorával folytatjuk. 1606. június 6-án született Pierre Corneille, francia klasszicista drámaíró. A francia klasszicizmus első jelentős tragédia írója, de a komédia műfajában is örök érvényűt alkotott. 1647-ben a Francia Akadémia tagjává választották. A szerző leghíresebb darabja a spanyol témát feldolgozó Cid, ami félúton van a tragédia és a komédia.

média között. 1772-ben ezen a napon született Bourbon szicíliai Mária Terézia magyar királyné, 5. Ferdinánd magyar király édesanyja. 1799. június 6-án látta meg a napvilágot Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz költő, író, nyelvújító. 1850-ben ezen a napon született Carl Ferdinand Braun, német feltaláló, Nobel-díjas fizikus. 1959-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Bánki Dónát, magyar gépészmérnök, feltaláló és műegyetemi tanár. Korának egyik legnagyobb gépészmérnöke, a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hallgatók felkészülését előadási jegyzetekkel is segítse. Egyetemi tanári tevékenysége során a mérnökképzésben bevezette a laboratóriumi órákat. 1875-ben ezen a napon született Thomas Mann, német író, a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Elbeszélés technikája a 19. századhoz elsősorban Tolstoyhoz, illetve Theodor Fontaine és Richard Wagner szimbólumaihoz és vezérmotívumaihoz kapcsolódik. Prózájára jellemző az irónia és a kétértelműség, az allegóriákat és mitológiai motívumokat művészileg egyre érettebb módon használta fel. Első regényéért az 1900-ban írt, 1901-ben kiadott, a Buddenbrook házért 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. 1897-ben ezen a napon született Jane Heining, a budapesti skót misszió mártírja. Amikor a németek 1944-ben megszállták Budapestet, a misszionáriusok azt az utasítást kapták, hogy térjenek haza, de Heining ezt megtagadta, mert nem akarta nehéz helyzetben magukra hagyni a rábízott gyermekeket. Ha békeidőben szükségük van, ő rá, írt a nővérének, akkor a háború idején még sokkal inkább, és további életében nem lenne egyetlen boldog pillanata sem, ha hazamenne, és magára hagyná a veszélyben lévő védtelen gyermekeket. Az internátus vezetőjeként nőket és gyerekeket bújtatott, de később velük együtt deportálták Auschwitzba. 1886-ban ezen a napon született Bajcsi Zsilinszky Endre, magyar politikus, újságíró. 1903. június 6-án született Aram Hacsatúrján, örmény származású szovjet zeneszerző, a 20. századi komoly zene egyik kiemelkedő, ünnepelt alakja. Művészete, melyre nagy hatással volt az örmény népzene, a zeneszerző sajátos tehetségéről árulkodik, művei rendkívüli egyediséget mutatnak. 1906. június 6-án Bánfi Hunyadon látta meg a napvilágot Borsai Mária, magyar meseíró. Első meséit a Cimbora közölte. Varázskorona című mesegyűjteménye, amely Kolozsváron jelent meg 1927-ben, kislányoknak szólt egy gyermekszobáról. Benedek Elek jó gyermekkönyvnek nevezte az előszóban. Az írónő 1959-ben kivándorolt Kanadába. 1917. június 6-án Tordán született Ion Augustin Nicolae Rácziu, román politikus, parasztpárti aktivista. 1940 és 1990 között Angliában élt, majd visszatért az országba, és a román parasztpárt a PNCCD színeiben több alkalommal képviselői tisztséget töltött be a parlamentben. Bár Londonban hunyt el, sírja a tordai városi temetőben van. Kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1948-ban ezen a napon hunyt el Louis Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1950. június 6-án hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű Gróf Losonczy Bánffy Miklós, teljes nevén Bánffy Miklós Pál Domokos, magyar író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter.
Íróként a Kisbán Miklós álnevet is használta. Az egyik legnagyobb erdélyi földbirtokkal rendelkezett családtagja. Vele férfi ágon kihalt a losonci Báfi család grófi ága. 1961-ben ezen a napon hunyt el Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, az analitikus pszichológia megalapítója. 2003. június 6-án Temesváron hunyt el Boros Béla, katolikus pap, címzetes érsek. 1951. márciusában letartóztatták, és a papok perében szemináriumi rektorként életfogytiglani kényszermunkára és 50 ezer lej perköltség megfizetésére ítélték. A már a Maros-szigeti börtönben több évig cellatársa volt Márton Áron püspöknek. Később 1956-tól 2,5 éven át magánzárkában tartották fogva a Rümnikuszaráti börtönben. 1958-tól Zsilává, 1960-tól Dés, majd Szamosújvár börtönében raboskodott. Június 6-a a svéd zászlónapja első Vasa Gusztáv 1523. évi trónra lépésének napja. Ezek a fontosabb események és évfordulók kapcsolódtak június 6-ához, a napkalendárgyumát hallották.

0: Dániel Figergely dala szólt az előző percekben. A továbbiakban kukdarovatunkban egy cseresznyés pite receptet osztok meg.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.

Mai kúktorovatunkban egy cseresznyés pita receptet hoztam önöknek. Tekintsük át, hogy milyen hozzávalók szükségesek az elkészítéséhez. 50 dekagram cseresznye, 30 dekagram finom liszt, 15 dekagram cukor, 1 csipet só, 1 csomag sütőpor, 3 darab tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 1 deciliter napraforgóolaj, 4 deciliter tej, fél narancsból nyert narancshéj, 2 dekagram vaj és 5 dekagram barna cukor a tepsi szórásához.

Most lássuk, hogy hogyan is készül ez a cseresznyéspite. Először a cseresznyét magozzuk ki, majd tegyük félre. A lisztet keverjük össze a sütőporral, a csipet sóval és a kristálycukorral. Egy tálba üssük bele az egész tojásokat, majd adjuk hozzá a vaníliás cukrot, a narancshéjat, az olajat és a tejet, majd kézi habverővel keverjük simára. Ezután fokozatosan keverjük hozzá a lisztes keverékhez úgy, hogy egy sima masszát kapjunk. Az előmelegített sütőbe helyezzük be egy pár percre az üres tepsit, hogy felmelegedjen, majd vegyük ki és béleljük ki sütőpapírral. Ezután kenjük meg a vajjal és egyenletesen szúrjuk rá a barna cukrot, majd pakoljuk rá a kimagozott cseresznyét. Az előzőleg összekevert tésztát ezután óvatosan öntsük rá a cseresznye tetejére. Helyezzük be az előmelegített sütőbe, majd közepes hőfokon 35-40 perc alatt süssük addig, hogy a teteje szép aranybarna legyen. Ezután vegyük ki a sütőből, majd a tepsiben hagyjuk kihűlni. Tálalás előtt a tetejét szórjuk meg porcukorral, majd ízlés szerint szeleteljük fel.

Most nézzük meg még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek a cseresznyés pite elkészítéséhez. 50 dekagram cseresznye, 30 dekagram finom liszt, 15 dekagram cukor, 1 csipet só, 1 csomag sütőpor, 3 darab tojás, 2 csomag vaníliás cukor, 1 deciliter napraforgóolaj, 4 deciliter tej, fél narancsból nyert narancshéj, 2 dekagram vaj és 5 dekagram barna cukor a tepsi szórásához. Mai receptünk forrása a nosalti.hu weboldal volt. Jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha tetszett hallgatóinknak az elhangzott recept, tartsanak velünk hétfőtől is Kukta rovatunkban, hiszen akkor egy újabb receptet hoztunk meg. A továbbiakban a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
3: Június 6-án Norbert, Szintia, Kolos és Klaudia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Norbert germán eredetű német férfi névből származik, jelentése északi fény vagy híres.

A Fonográf Együttes Mondd, hogy nem haragszol rám című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjét. Isten éltesse őket sokáig!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita a mikrofonnál. A mai napon Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus gondolatával köszöntöm Önöket. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441 968-as telefonszámon. A továbbiakban híreinket hallják. Hírek. Önök rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni. Innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek, nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Így végül Drágos Böszláru jelenlegi ügyvívő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető, fogalmazott. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték. A lista másik végén Horvátország áll 2,1%-kal, de Görögországban, Írországban és Lengyelországban is 4% alatt maradt a korai iskola elhagyók

0: aránya. Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve. Bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg szállított-e robbanóanyagot. Bizonyos katonai források szerint az sem zárható ki, hogy a hadsereg egy tervezett gyakorlatáról volt szó. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel. Hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot. Írta Zelenszkij. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tartanák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben nincs mit keresnie. Fejtegette az ukrán elnök. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás, csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azure Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.

0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: A következő percekben Kridu hitépítő műsorunkat sugározzuk Szecsüdi Árpád szerkesztésében.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora.
4: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse alapján szól hozzánk, Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha meghaltam című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ugyamint az írva található a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 12. versében. Olvasom az igét, hallgassuk figyelemmel. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Eddig tart a felolvasott ige. Isten igéjének, szavának hatalma van. Ezt tapasztaljuk meg lépten nyomon, a Szentírást olvasva. Már az első oldalon szembe találjuk magunkat a teremtő igével. Mondta Isten, hogy legyen, és előállt a világ mindenség. Mikor gyermek voltam, sokszor játszottam el a gondolattal, hogy milyen is lenne az életem, ha számomra is minden egy szóra előállna, megváltozna. Most, hogy ezeken elmélkedem, az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy Isten igéje csak akkor élő és ható, ha az Úr szájából származik? Úgy érzem, ebben a kérdésben Jézus próbál bennünket tanítani és egyben útba igazítani. Figyeljük csak meg, mit tesz Jézus, mikor kísértetik a sátántól, idézi Isten igéjét. Minden bizonnyal ezzel is hátrahagy valamit mindazoknak, akik naponta szembenéznek a kísértéssel. Magyarán Jézus itt engem és téged tanít a kardforgatásra. Nem kell kétségbe esni, mert itt nem arról van szó, hogy Jézus zsoldosokat képzett volna, hanem sokkal inkább arról, hogy merjünk élni az igével. Merjük azt használni a mindennapjainkban. Sokan mást vártak tőle. Sokan azt várták, hogy ha ő az Isten fia, szálljon le a keresztről. Megtehette volna, semmilyen erőfeszítésébe nem került volna, de ő inkább imádkozott azokért, akik nem akarták megérteni és elfogadni. Pusztai tartózkodása idején szintén egy szavába került volna a köveket kenyerekké változtatni, de nem teszi, hanem idézi az ígét, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mely Isten szájából származik. Nem furcsa? A kánai mennyegzőben, amikor a házigazda kétségbe esik, mert elfogy a boruk, a vizet borrá változtatja.

amikor a betegek segítséget kérnek, cselekszik, meggyógyítja őket. Kísértése pillanatában viszont él az íge adta hatalommal. Jézus azt üzeni, merj élni ezzel az ígével, hogy te magad is megtapasztald, amit az apostol ír. Az ige élő és ható. Az ige hatékony. Vagy ha szó szerint fordítjuk, energikus, van ereje, megráz, de sokszor felráz. Itt a nagy kérdés csak az, hiszed-e ezt? Ha igen, akkor legközelebb, mikor küzdesz, nyúj érte. Az első és legfontosabb dolog azonban, hogy előbb a szívedben kell helyet készítened az igének. Ma ezt így mondanám egyszerűbben, sajátíts el néhány aranymondást, amit kétélű éles kardként tudsz forgatni a szükség idején. Biztos van neked is kedvenc igéd. Vedd elő, használd kellő időben és helyen. Az első lépés tehát, miután helyet adtál a szívedben az igének, mondd ki hangosan az igét. Kísértésbe esel? Kiálts így, távozz tőlem, Sátán! Betegségben vagy? Az én segítségem az Úrtól van. Halálfélelmed van? Tudom, az én megváltóm él, s utoljára az én porom felett megáll. A második lépés, tedd személyessé az igét. És végül a harmadik, imádkozd az igét. Ne felejtsd, Jézus arra ösztönözte a tanítványait, hogy az ő nevében kérjenek az atyától, és teljesíti kérésüket. Isten tehát köti az adott szava, fordulj bátran felé a te kéréseddel. Ő azt ígéri, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Ha azt akarod, hogy mindezeket megtapasztald, kezdj el élni az igével. Mondd ki hangosan, tedd személyessé, és imádkozz minden nap. Amen. Urunk, köszönjük, hogy ismét szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy ismét a te ígédet adott szánkba és kezünkbe, hogy mint kétélű éles kardot forgassuk azt a mindennapok kísértései között. Taníts bennünket, Urunk, ezt a kardot forgatni. Taníts bennünket, Urunk, ezt a kardot használni. Ma is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha meghaltam című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Kurt Márti, ha meghaltam. Ha meghaltam, úgy kívánta, ne rólam és ne a halálról emlékezzetek meg. Azt ünnepeljétek, ki az élőknek istene. Ha meghaltam, úgy kívánta, feketét ne öltsetek. Ez nem keresztjéni. Világosat vegyetek, s végdicséretet énekeljetek. Ha meghaltam, úgy kívánta, dicsérjétek az életet, mely kemény és szép. Ünnepeljétek azt, ki az élőknek istene. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Megadom hála áldozatomat. Az 56. Zsoltár 13. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Ha meghaltam című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt negyed órában Credo hitépítő rovatunkat hallották, amelyet Szecsüdi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat június 6-án szombat reggel Ébresztő magazinműsorunkban. Szabó Anita a mikrofonnál. Utolsó fél óránkban is Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus gondolatával köszöntöm Önöket. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. A következő percekben hírösszefoglalót hallanak.
3: Hírek. Önök rádiunk híreit hallják irengelő ször címszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illyé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni. Innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek. Nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték. Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve. Bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg

0: állított-e robbanóanyagot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel. Hangsúlyozta Zelenszky az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot. Írta Zelenszky. Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás. Csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült.
1: Jó reggelt!
2: Ön az Atmos Rádiót hallgatja.
3: Aktuális összeállításunk következik, amelyet a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugározunk.
4: Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kálai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe, a riporter Kisnéveres Viktória.
5: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azon tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
6: Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelkigondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
5: Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltható választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről mint egy

0: teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a különválasztása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően ugye egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntéseiben, ugye, hogy kéri azt, hogy mindig Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét. Tehát ugye megjelenik Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban. Viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a test részt, azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az ember, de van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, és ugye a testi dolgokat azt leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átkedik is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell ugye ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélye kínozzák, akkor az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az új szövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az új szövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de emellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, egy akár pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az embert. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
1: Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
0: Ebben a tekintetben a megtérés élmény az azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igéjén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha így szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére az a paciens, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényel, hanem ez egy rendeződött, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknek fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
1: Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
0: Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az ember életében egy nagy erőforrás lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, és nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható. És ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásosságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi ezt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
2: Az elmúlt percekben dr. Kálai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.
3: Aktuális összeállításunkat a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk. A továbbiakban a nap ájtata csendül fel.

A nap áhítatának címe az én horgonyom. Árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. 68. Zsoltár 6. verse.

Ma Isabel Didriksen, Albertában élő, kanadai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Férjem halála után nehezen szoktam meg, hogy özvegynek szólítanak. Ki vagyok én? Hová megyek innen? Meddig tart bánatom? Bár időnként gyászom, váratlanul még mindig előtör, úgy érzem, hogy Jézus átsegít ezeken a sötét időkön, mialatt minden nap ragaszkodom Isten igéjéhez. A napi bibliaolvasás volt a horgonyom a férjem betegsége és halála előtt és azután is. Jézus nem hagyott cserben. A férjem halála utáni reggelen próbáltam követni addigi szokásom, ezért leültem Bibliát olvasni. A 31. Zsoltár 25. versét olvastam, mely így szól. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Tudtam, hogy Isten bátorságot ad nekem arra a napra. Aztán két nappal később ezt olvastam. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját. Ézsaiás könyve 26. részének 7. verse. Pontosan erre volt akkor szükségem. Nem ismertem az előttem álló utat, azonban Isten ismerte. Imádkozom, hogy akik gyászban vannak, forduljanak Jézushoz, vigasztalunkhoz és pásztorunkhoz az élet minden időszakában.

imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy megvigasztalsz minket gyászunkban. Segíts, hogy minden nap keressünk téged a Szentírás és az imádság által. Ámen. Isten minden nap megvigasztal a Szentírás által. Üzené Isabel Dietrichsen, kanadai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki most kezdi rendszeresen olvasni a Bibliát.

lassan ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Délben 12 órától déli magazin műsorunkban szintén jó magam várom majd Önöket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, az ébresztő mai házigazdáját. A mai nap gondolatával búcsúzom, amely Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikustól származik és így hangzik. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónak és áldott szép hétvégét. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Önök rádiunk híreit hallják híreink először címszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek, nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Így végül Drágos Böszláru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jó maga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető, fogalmazott. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében. Derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték. A lista másik végén Horvátország áll 2,1%-kal, de Görögországban, Írországban és Lengyelországban is 4% alatt maradt a korai iskola elhagyók aránya. Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatok.

0: adatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve. Bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg szállított-e robbanóanyagot. Bizonyos katonai források szerint az sem zárható ki, hogy a hadsereg egy tervezett gyakorlatáról volt szó. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel. Hangsúlyozta Zelenszky az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot. Írta Zelenszky. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tartanák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben nincs mit keresnie. Fejtegette az ukrán elnök. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás, csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azure Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel 2. könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám.
4: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei.

0: Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Jézus feltámadásának a lényege, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket.

0: Krisztus. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdésznél Kárpáti Judit, mai műsor szerkesztője vagyok. Mit változtat a feltámadás ténye az életünkön? Kié a mennyország? Honnan tudjuk, hogy igaz-e, hogy Jézus Krisztus feltámadt? Megjelent a Híd című evangélikus missziói magazin, amely fókuszába a feltámadást állítja. A főszerkesztővel, országos evangélikus missziói lelkésszel, Győri Gábor Dáviddal beszélgetünk lélekhangoló műsorunkban. Tartsanak ma is velünk! Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki a Híd evangélikus missziói magazin főszerkesztője. Miben más ez a Híd magazin, ami most a kezünkbe került, és mi volt a cél a megújításával?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és igen, valóban ez adja az apropóját a beszélgetésünknek, hogy megjelent az új Híd magazin 2026-ban először. Az idők változása mindenképpen indokoltá tette, hogy egy nagyobb változtatást eszközöljünk, és ez részben formai, kicsit sikkesebb, vastagabb formával jelenik meg a magazin. Évente nem négyszer, hanem csak kétszer viszont. A tartalmát nem módosítottuk mindenestül az eddigiekhez képest. A magazin első fele az egy fókusz témát jár körül. Arra igyekeztünk, hogy az a tartalmi és műfaji sokszínűség, ami eddig is megvolt, az olyan letisztultabb, jobban átlátható formában jelenjen meg. Ilyen rovat csoportokat alakítottunk ki. Ég és föld a címe például az első ilyen cikkcsokornak, amiben a témának a, mondhatjuk úgy, hogy teológiai és hétköznapi találkozásaiból hozunk cikkeket. Magvetés, ami egy kicsit az ilyen tanítói cikkek, tehát hogy mit tanít a Biblia, az Ószövetség, az Újszövetség, az egyháztörténet a témáról. A megosztás rovatban olvashatunk olyan személyes történeteket, interjúkat vagy vallomásokat, amelyek ezt ilyen szubjektív oldalról közelítik meg valahogy. Az elmélyülés csokor segít abban, hogy egy kicsit úgy megálljunk, lelassítsunk. Aztán van egy blogszemlénk, van egy mozaik nevű rész, egy kicsit már a könnyedebb témákhoz érünk vissza, tehát ez a körüljárása a nagy fókusz témának az így valósul meg. És aztán a második fele az pedig az élővíz címet viseli továbbra is a magazinnak, és itt továbbra is helye van a különböző missziói munkaágak, tudósításainak, írásainak, és vannak itt olyan már az elmúlt időben formálódó rovatok, amelyek személyekhez kötődnek, és azt gondolom, hogy sajátos karaktert képviselnek. Ilyen a Bibliai Logika című rovatunk, Jorsics Attila ennek a gazdája, aki a különböző ilyen bibliai igazságokat szeretné röviden, közérthetően megvilágítani. Deák László rovata a Nem bizonytalan a cél címet kapta. Ő szívesen foglalkozik sporttal, és hoz gyakran ilyen sportos példákat az ige hirdetésre.

0: kérdéseiben is. És egy nagyon érdekes rovat szerintem, ami pedig a magazin címére reflektál, ez a Hidak rovat, amit egy olyan most már nyugdíjas lelkész kollégám vezet, Veperdi Zoltán, aki a lelkész léte előtt hídépítő mérnök volt, segít ezt a hídépítést a való életben és a lelki szellemi életben egymásra reflektáltatni, egymáshoz közel hozni. Ilyen kis rovatokkal is színesítettük ezt a magazint most.
1: Ez a magazin a fókuszába a feltámadást állította. Kicsit elvontnak tűnik a téma, és nem is könnyű róla beszélni. Egyáltalán a halál és a halálon túli valóság, mindennek a láthatatlan, de mégis csak érezhető jelei, az ember számára nagyrészt titokban lévő terület. Mégis miért akartok erről beszélni a magazinban, és hogyan lehet beszélni a feltámadásról?
0: A feltámadás nagyon fontos teológiai üzenetet hordoz, és ugyanakkor meg a hétköznapi életünkben is megjelenik. Használjuk szófordulatként is az, hogy valaki halóporraiból feltámad, tehát hogy valami nagy fordulat történik az életében. Ugyanakkor a keresztény élet szempontjából én azt gondolom, hogy megkerülhetetlen központi fogalom. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ezen áll vagy bukik a keresztény hitünk, és az, hogy hogyan élünk keresztényként a világban. És sokat beszélünk erről is, hogy merre tart a világ, amiben élünk, mik a kilátások. A feltámadás témája az erre is reflektál, én azt gondolom.
1: Pál apostol már az ő idejében is találkozott olyan kétségekkel, amelyekre válaszolva írt a korintusbelieknek, mert már akkor is voltak, akik nem hittek benne, hogy Krisztus feltámadt. Most egy rövid idézetet olvasok föl az ő leveléből. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Itt egy kicsit visszacsatolnék arra, hogy a világban zajló negatív folyamatokat és problémákat mondjuk megoldja-e az Istenben való hit, vagy segít-e ebben Isten, és akkor ki vagyunk-e segítve, ha mondjuk meg lehetne állítani a klímaváltozást, vagy visszafordítható lehetne emberi kapcsolatokban, társadalmakban, akárhol a pusztulás, vagy a halál, megtörténne a feltámadás. Hogyha ebben az életben reménykedünk ebben, akkor ez elég lenne nekünk? Pár szerint talán nem.
0: Azt látjuk, figyelve, hogy a Biblia milyen kérdésekre reflektál, hogy a régi korok emberei nagyon hasonlítottak hozzánk. És Pál apostol ilyen hozzánk hasonló embereknek írja a maga leveleit, és amit ő ott megfogalmaz, hogy tulajdonképpen a legszánalomra méltóbb ember az, aki keresztényként hisz, de úgy gondolja, hogy ennek nincsen igazából hatása a földi élet keretein túl. Hanem ez itt befolyásolja az életünket, kicsit talán úgy, hogy aztán Marx és társaim megfogalmazták, hogy a vallás az egy ilyen ópium, ami ilyen fájdalomcsillapítóként ott van, kicsit elviselhetőbb ez az élet, és Pál tulajdonképpen ugyanezt fogalmazza meg, hogy vannak, akik így gondolkodnak, hogy hát Jézus lehet, hogy föltámad, lehet, hogy nem, de mondjuk tegyük fel, hogy föltámad, de mi itt a földi keretek között kell, hogy ezzel valamit kezdjünk. Azt mondja, hogy így az egésznek nem sok értelme van, nem is áll össze a kép. Mert a Jézus feltámadásának a lényege az, hogy egy sokkal nagyobb perspektívát nyit ki számunkra, hogy tulajdonképpen van egy hosszú barlangrendszer, amiben megyünk egyre mélyebbre, ez az élet, és ennek nem zsákutca a vége, amit egyébként úgy hívunk, hogy halál, hanem Jézus áttörte ennek a barlangnak a falát, és ez egy tágas térre nyílik ki, az örök életre, az üdvösségre, mondja ezt a Biblia. Ennek a fényében élhetjük az életünket, és akkor ez visszahat az egész életünkre, befolyásolja azt, hogy aztán milyen döntéseket fogunk hozni a földi keretek között.
1: Miért arra mutat rá itt Pál, hogy ha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, mert még bűneitekben vagytok? Kit tart a Biblia halottnak ilyen szempontból, és élőnek?
0: Igen, ez egy nagyon fontos kérdéskör, és Pál erről elég sokat beszél egy másik levelében is, az Efezusi levélben, de tulajdonképpen ez a Biblia központi tanítása a halálról, meg a bűnről. A bűn az nem azt jelenti, hogy valami rosszat teszünk, a halál meg nem egyszerűen azt fejezi ki, hogy testileg meghalunk, hanem ezeknek sokkal mélyebb jelentése van. A bűn az, ami Istentől elválaszt minket, elszakít minket, az élet forrásától, és nem enged visszatérni, és ennek a következménye az, hogy aztán utána helytelen döntéseket hozunk, rosszat teszünk, és esetleg büntetőjogi szempontból is bűnössé válunk, de ezek már csak következmények. A halál pedig az az állapot, amiben benne vagyunk Istentől elszakadva. Ugye gyakran használt példa lehet az elektromos berendezéseknek a példája, amelyek akkor működnek, ha az áramforrásra kapcsoljuk őket. Nyilvánvaló, hogyha kihúzom a konnektorba az elektromos berendezést, az vagy azonnal megszűnik működni, vagy hogyha van egy akkumulátor, akkor egy ideig elműködget, de egy idő után megszűnik működni, és meghal a gép, ugye? Na most ilyen a Bibliának a gondolata is a halálról. Ez nem egyszerűen a testi halál, hanem az Istentől az életforrásától való elszakadtságnak az állapota, ami ebbe fog beletorkolni. Most még visz minket a lendület, testileg úgy tűnik, hogy élünk, de közben lehet, hogy lelkileg, szellemileg halottak vagyunk. És Pál apostol erről beszél, itt a korintusi levélben is, meg máshol is, az efezusi levélben is például ezt mondja, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát, hogy föllettetek támaszva, életre lettetek keltve, pedig halottatok voltatok. Itt nem ilyen sorozatos halálból való visszahozásról beszél, hanem egy lelki, szellemi halálról, és az Istenhez térésről, meg úgy, mint feltámadásról.

0: a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora szól, benne Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész a vendégünk.
1: Jézus halálával kapcsolatban újra meg újra felmerülnek a kérdések, biztosan úgy zajlott-e, vagy tetsz halott volt, és akkor mégis tovább élt, és azért jelent meg újra, stb. Sokféle elmélet merült fel itt az évezredek során is. Hogyan oldódnak meg ezek az emberben, hogyan lehet a kérdéseinkre mégis válaszokat keresni, hogyha nem könnyű elhinnünk, hogy ő élt, meghalt és feltámadt, és most is él.
2: Jézus feltámadását illetően a saját korában ugyanúgy megvolt a szkepszis, a hitetlenség és a hit meg a bizonyítékok, mint ma. Néhány évtized eltelt már akkor Jézus halála és feltámadása után, de Pál apostol hivatkozik arra a meglehetősen nagy számú érő tanúra, akiket meg lehet kérdezni. És a leírások, amik a Bibliában szerepelnek, azok egyébként elég jól körüljárják ezt a kérdést. És egyébként nyilván az új és a legújabb korban is felvetődött, hogy hát ez valószínűleg csak valami mese, és egyébként megcáfolható, és ennek voltak és vannak kutatói. Két ilyen példát mondanék, akiknek az élete közben megváltozott. Az egyik bizonyos Louise Wallace, aki a Ben Hur című regénynek az írója, azzal a szándékkal állt neki egy nagy kutató munkának a maga korában, kora tudományosságának igénybevételével, hogy cáfolja végre egyszer is mindenkor ezt az egész Jézus mesét. És arra jutott a végén, hogy megírta a Ben Hur című könyvet, ami tulajdonképpen egy bizonyságtétel a Jézus történetről. Mert addig kutatott, amíg ő maga tulajdonképpen találkozott az élő Jézussal. Egy nagyon hasonló történet, utána több mint 100 évvel később Lee Strobeli, aki egy oknyomozó újságíró, és aki szintén így állt neki ennek a nagy Jézus rejtélynek, hogy a maga eszközeivel, mint modern, törvényszéki oknyomozó újságíró elkezdte megvizsgálni mindazt, amit Jézus feltámadásáról tudhatunk, és ő is egy hasonló találkozást élt, tehát egy életformáló találkozást. Mondhatjuk azt ezeknek a példáknak az alapján, hogy akik megpróbálnak elfogulatlanul, őszintén és alaposan utána járni ennek a történetnek, azok nem tudják elkerülni, hogy ne legyenek megérintve általa. És tulajdonképpen ez a legnagyobb bizonyítéka a feltámadásnak, hogy azok, akik így keresnek, kutatnak, azok találkoznak lélekben a feltámadott Jézussal, és elkezd teljesen átalakulni, megváltozni az életük. Nyilván ez a hitnek a dimenziója, de rá kell döbbennünk arra, hogy számtalan olyan területe van az életnek, ami nem, vagy csak nagyon kevéssé vizsgálható, mérhető természettudományos módszerekkel mégsem tagadható el a léte, a lelkünk, az érzéseink, az érzelmeink. Szóval ez így van valahogy a hittel is, és a feltámadás bizonyítékaival is, hogy ezek elkezdik formálni az ember életét, és ez ma is így van, ma is így működik. Ma is így lesz találkozás a feltámadottal is az élő Jézussal.
1: Amennyiben megfogható és tapinthatóvá válhat Jézus feltámadásának a ténye a benne hívők életében, ez miben jelentkezik?
2: Tulajdonképpen arról van szó, amiről eddig is beszéltünk, hogy megváltozik az élet perspektívája. Tehát kinyílik egy nagy távlat. Mások lesznek az igazodási pontok. És erről is beszél egyébként Pál az Efezusi Levél második fejezetében, mert azt mondja, hogy ahogy egykor éltetek, e világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Tehát, hogy van az emberben egy igazodás. És azt mondja az efezusiakról, hogy ti is olyanok voltatok, mint általában az emberek, hogy igazodtatok e világnak a lelkéhez. Titeket is ugyanazok a dolgok motiváltak, hajtottak. De ez megváltozott. Tehát a halott cselekedetekből így lett élet a ti életetekben, és ez az egész életeteket átírta. Sokszor, sokféleképpen éljük át azt, hogy ha tudtuk volna, hogy ez vagy az lesz, vagy így vagy úgy alakul az életünkben, akkor máshogy cselekedtünk, vagy nem cselekedtünk volna. Ha tudom, hogy ebből ez lesz, akkor nem teszek bele annyi energiát. Vagy éppen, hogyha tudom, hogy milyen lehetőségek vannak, de kár, hogy nem tudtam, mert akkor megtehettem volna ezt, vagy azt. Nem sokkal a budapesti BL döntő után beszélgetünk, valami híroldalon találkoztam a hírrel, hogy hányan hány millió forintot nyertek sportfogadáson, mert sok-sok hónappal ezelőtt jól megtippelték, hogy a különböző ligákban mi lesz a végeredmény, és ki lesz a győztes. Ugye, hát mennyire átszabhatja az életünket az, hogy ha látjuk, hogy mi a perspektíva. Na most a feltámadás az pont ezt jelenti, hogy van egy földi élet keretein túlnyúló élet. És a Biblia arról is beszél, hogy ez már itt elkezdődik lelkiekben. Ugye, hogy Pál azt mondja, hogy halottak voltatok, de életre keltetek. Az Isten lelkéhez kezdtetek el igazodni, és ez egy teljesen másfajta élet. És hogy lehet ezt apró pénzre váltani? Hát más lesz az értéke az életnek, más lesz az értéke az időnek, más lesz a helye mondjuk az anyagiaknak. Vagy mondhatjuk azt, ez egy nagyon izgalmas, népszerű dolog most, hogy mindenkinek bakancslistája van. Emberi számítás szerint van hátra ennyi vagy annyi éven vagy évtizedem, és mennyi mindent szeretnék még ebben elérni, és fogy az időm, és ha ügyes vagyok, akkor a bakancslistámon a lévő tételek is fogynak, de hogyha az egész a feltámadás és az öröklét perspektívájában zajlik, akkor más dolgok lesznek a fontosak. És más lesz a reménységem is, és azt gondolom, ez egy nagyon fontos üzenet, a reménység, ami a kereszténységben ott van. Ha a feltámadás hitem van, akkor reménységem is lesz. Akkor nem vagyok bezárva a földi életem néhány évtizedének lehetőségeibe, meg kereteibe, hanem egy sokkal tágabb térben gondolkodhatom.

0: dicsőség légyen.
1: János evangéliumában olvashatjuk, Jézus maga jelentette ki, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ez tényleg egy hatalmas reménységet adhat. Akkor miért nem hisz ebben minden egyes ember, és miért olyan nehéz elhinni?
2: Talán azért, mert az életnek van egy sodrása. Ugye azt szoktunk mondani, hogy mindenki így csinálja, mindenki így él, és valahogy ezzel szembe menni nagyon nehéz. És a kereszténység valami ilyesmiről beszél. Újra utalok az Efezusi levélre, ahol Pál azt mondja, hogy igazodtatok eddig a világ szelleméhez, és most valami más történik. Egyébként ott van bennünk a vágy erre. Tehát, hogy miközben azt éljük át, hogy könnyebb lenne, meg de jó lenne így haladni, meg úgy haladni, aközben azt is látjuk, hogy valahogy ez a világ ez nem jó irányba halad, mintha vesztébe rohanna újra és újra. És hogy mindannyiunk szívében ott van a vágy, hogy de jó lenne valahogy máshogy élni. De jó lenne, hogyha nem ilyen ösztönös zsigeri reakciók alakítanák az életünket, a kapcsolatainkat. Annyira könnyű dolog, nem tudom én, irigykedni másokra. Mi társadalmunkban ennek ráadásul különösen nagy hagyománya van, és könnyen gerjeszthető, és a többi, és a többi. Szóval ezek az indulatok, ezek olyan ösztönösen születnek, és mennyire nehéz ezek ellen küzdeni. Hát a feltámadásnak az örömhír az pont arról szól, hogy van egy másfajta életmód, és hogy ez alakíthat, és ez működhet az életünkben.
1: A magazinban egy olyan interjúalany szólalt meg, aki átélte a klinikai halálállapotát, és halálközeli élménye volt. Nagyon érdekesek ezek a történetek, mennyiben legyünk óvatosak ezekkel, hova tegyük ezt hívő keresztény emberként, amit látnak, egyre több leírt eset van, tehát sok ezer példáról lehet már beszélni, ahol hasonlókat, sőt, ugyanazt élték át egészen különböző kultúrából származó, a világ minden táján élő, különböző korú emberek.
2: A magazinban több ilyen történet is előkerül, az egyik egy film kapcsán egy kisfiúnak a története, igazából Mennyország a címe a filmnek, illetve van egy interjú egy több mint 90 éves orvos professzor bácsival, aki sokakat hozott vissza az életbe, és aztán maga is átélte ezt, hogy visszajött az életbe, és beszámolt arról, hogy nagyon hasonló élményei voltak. Most már tudja, hogy mit éltek át a páciensei, és nagyon izgalmas az, hogy tényleg mennyire hasonló élményeket élnek át, mennyire nem a haláltól való félelem dominál ezekben az élményekben, hanem pontosan az az élmény, hogy mintha a halálon túl lenne valami sokkal gazdagabb világ és élet, valami olyan, amit szinte szavakba se lehet önteni, ami nyilván izgalmas és óvatosságra int ezzel kapcsolatban, hogy azok, akik a halálból visszatérnek, nem átmentek a halálon, hanem visszajöttek a halálból, ahogy egyébként a bibliai történetekben, ahol például Jézus feltámaszt halottakat, ott is ezt mondhatjuk el, hogy ők meghaltak. Jézus feltámasztotta őket, visszahozta őket az életben, de aztán újra meghaltak. Tehát, hogy ez egy más dimenziót jelent, a végső kapun nem mentek végül át, olyan egyedül egy személy van, aki ezt megtette, és ez Jézus maga. És ez fontos különbség. De azoknak az élete is megváltozik, akik már csak a közelébe kerülnek ennek. És egy mélyebb életet jelent ez sokszor, mint az a hétköznapi igényekre reflektáló élet, amit általában élünk.
1: Miben csúszhat félre mégis a gondolkodásunk, hogyha egy csodálatos, mennybéli, kiteljesedett életre számítunk, egy ilyen paradicsomi állapotot is akár elképzelünk, de nem gondolunk arra, hogy mit mond a Biblia erről, tehát kié ez a mennyország?
2: Jézus maga mondja azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, hogy az igazi valóság, én vagyok az élet, az igazi élet, tehát nem csak egyszerűen a biosz, a földi élet, és az út. Ő az, aki megnyitotta ezt az átjárót a halálon át az igazi életre, és azt mondja, hogy rajtam keresztül igaz ez, amit idéztél is, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Szóval ez nem az a hegy, amire bármelyik oldalról föl lehet menni, hanem itt Jézus eléggé egyértelműen azt mondja, hogy rajtam keresztül, a bennem való hiten keresztül, és a páli igékre, amikre utaltunk, ezek is ezt erősítik meg. Tehát Jézus ez a középpontja ennek a történetnek. Lehet ezt vitatni, de ez egy kicsit olyan dolog, mint hogyha vitatkozom azzal az orvossal, aki az életmentő beavatkozást végre akarja rajtam hajtani, hogy hát én nem így szeretném, hogy ő fogja a szikét. Itt szívátültetésre van szükség, akkor szívátültetésre van szükség, és vagy végrehajtjuk, vagy halál lesz a vége. Szóval nyilván itt a döntés az ember kezében van, ilyen formában, hogy elfogadhatja ezt, vagy elutasíthatja ezt.

0: Elrejtett Isten a természetben nagyon sok képet, képi megjelenítését a feltámadásnak, megújulásnak, újraszületésnek.
1: Igen, talán a legszebb és a legmélyebb üzenetű természeti kép az a pillangónak a képe. Van ezzel kapcsolatban egy írás a magazinban is egy biológusnak a tollából, aki egészen közérthetően le is írja ezt a titkot, ezt a csodát, hogy tulajdonképpen az a genetikai állomány, amiből a hernyó fölépül, az tökéletesen ugyanaz, mint ami a pillangóé. És mégis az egész életmód, az egész életforma, az egész megjelenés egészen más. Tehát, hogy valahogy így van a mi életünk, mostani életünk és az örök életünk, a halálunk és a feltámadásunk is egy ilyen furcsa viszonyban, hogy a mostani életünknek a génjei azok ugyanazok, amik majd leszünk, de valami egészen más kiteljesedett formában. És az a titok, ami ott a bábban végbe megy, ami egy látszólag halott valami, egy megkeményedett kis koporsó, amiben az a hernyó, vagy annak az anyagai, a sejtjei lebontják magukat, és egészen újraépítik, hát ez valami egészen különleges dolog, és valószínűleg velünk is ez történik. A génjeink ugyanezek, és mégis valami egészen mást, elképzelhetetlenül sokkal többet várhatunk.
0: Mennyiben fejezi ki a keresztség, a meghalást és a feltámadást?
1: Igen, erről van szó, hogy ez kifejez valamit, ilyen testileg átélhető módon. A víz nem egyszerűen megtisztít. A teljes alámerülés és a víz alól való fölhozás, ez a meghalásnak és a feltámadásnak a kifejezője. Ennél nyilván gazdagabb ez a szimbólum és ez a keresztény szentség, de ez mindenképpen egy központi eleme ennek. És fontos ebben az, hogy ott is új életre kapok lendületet, mandátumot, és ez szeretne kiteljesedni az életemben. Jézus ugye Nikodémussal való beszélgetésében mondja János evangélium a 3. fejezetében, hogy szükség néktek újonnan születni, felülről születni. A keresztség az valamit megjelenít ebből, de igazából az Isten lelkével válik ez teljessé.
0: Mindenképpen szükséges meghalnunk magunknak. Erről is ír Pál, hogy magunknak meghalni és élni Krisztus által Istennek.
1: Hogy visszatérjek az egyszerű természeti képhez, a pillangó az nem lehet félig hernyó is. Az Egybogár élete című animációs filmben van ilyen, hogy a főszereplő hernyó a végén átalakul pillangóvá, de ugyanolyan kövér hernyó lesz kis szárnyakkal, a társainak kell fölemenni. És a valóság meg nem így működik, és a lepke nem lehet félig meddig hernyó, hanem annak a hernyónak tulajdonképpen el kell pusztulnia ahhoz, hogy pillangó lehessen belőle. És ez azt is jelenti, hogy azt a fajta hernyó életmódot hátra kell hagyni. A hernyó életformájának az a lényege, hogy minden tövig rág és zabál, és aztán utána lesz bőle pillangó, ami már csak a nektárt szívogatja, szóval valami sokkal emelkedettebb dolog. Az ilyen földi vágyakat, meg életet, ezt hátra kell ahhoz hagyni, hogy az ember mélyebben tudja megélni az életet. És ugyanakkor meg egy magasabb perspektívából, ugye, hogyha a pillangóra gondolunk, ami szárnyal. Sokszor talán ez a legnehezebb ebben, hogy annyi vágyunk van, annyi mindent szeretnénk, annyi mindent lenne jó megszerezni, elérni, megkaparintani, és hogy ezeket el tudom engedni valami sokkal többért, valami nagyobbért, valami fontosabbért. És az, hogy ezt ajándékként kapom meg.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő lélekhangoló műsorban Jézus Krisztus feltámadásáról és az ember halála utáni léte kérdéseiről beszélgettünk. A 2026-os első félévi Híd missziói magazin további szempontokat és gondolatokat ad a feltámadás témájában. Beszélgető társam, a magazin főszerkesztője Győri Gábor Dávid volt. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió egyben a Híd magazin szerkesztősége a következő e-mail címen érhető el. Itt a magazin is megrendelhető: evmis@lutheran.hu. A lélekhangolót keressék a Spotify-on is. A mi honlapunk címe, ahol a rádió menüpont alatt megtalálhatják interjúinkat, missio.lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a

Amen. This is what it's all about right here.

0: Hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják Iránk először címszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illyé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek, nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Így végül Drágos Böszláru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető, fogalmazott. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat tegnap közített adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték. A lista másik végén Horvátország áll 2,1%-kal, de Görögországban, Írországban és Lengyelországban is 4% alatt maradt a korai iskola elhagyók aránya. Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve. Bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg szállított-e robbanóanyagot. Bizonyos katonai források szerint az sem zárható ki, hogy a hadsereg egy tervezett gyakorlatáról volt szó. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel. Hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot. Írta Zelenszkij. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tartanák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába, De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben nincs mit keresnie, fejtegette az ukrán elnök. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás, csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai rovatunk témája a komfortzónából való kilépés. Erről fogok beszélgetni Mágli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával, illetve Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatójával. Tartsanak velünk!
1: Találtam egy jó kis idézetet. A komfortzóna gyönyörű hely, de soha nem nő ott semmi. Egyetértetek vele?
2: Érdekes gondolat.
3: Nagy részt igen. Valamikor én is elgondolkoztam, mert most volt egy kicsi időm, hogy a témával megbirkozzak, és talán az a hely, ahol a komfortzóna ajánlatos, tehát hogy ottan maradni, az gyógyulás nagy problémákból. Tehát annak, aki nagy zökkenőkön ment át nemrég, annak lehet, hogy ajánlatos egy időben segíteni neki, hogy a komfortzónájában maradjon, mert össze kell forjanak a csontok, vagy valami más kell gyógyuljon, és akkor azt ki kell heverni.
2: Én arra gondolok most, hogy egyetértek amúgy ezzel az állítással, hogy a komfortzóna,

0: zónánkban mi magunk nem növünk, viszont a komfortzónánk magunk szokott még tágulni esetleg, hogyha minél több dolgot tapasztalunk és hozzászokunk más dolgokhoz. Nem tudom, más emberek által akár. És akkor az tágul még jobban.
1: Honnan tudjuk, hogy hol vannak a komfortzóna határai egy embernél? Mert magunknál az nyilván megvan, de hogy másnál, hogy tudjuk ezt kitapogatni?
0: Nem tudom, emiatt mindig egy kicsit írtózom, vagy félek, mikor legalábbis új társaságba kerülök, hogy kitapasztalni a többieknek a komfortzónáit. Olyankor mindig kicsit vissza kell fogni magad. Csak mondjuk nem tudom, lehet, hogy azért, mert én gyakran szoktam közvetlen lenni másokkal, és egyből belevágok a dolgok közepébe, és úgy viszonyulok másokhoz, mint akit már jó régóta ismerek. És mondjuk annyira nem volt még negatív tapasztalatom, hogy mások, nem tudom, megbántottam akár másokat amiatt, hogy túl, nem tudom, közvetlen voltam velük, viszont volt már olyan is, hogy emberek, nem tudom, akár elsírták magukat, mert hogy lehet, hogy túl, nem tudom, elvicceltem valamit, ami nekik nem esett jól.
2: Ez így nagyon érdekes. Nekem még eszembe jutott az is, miközben mondtad, hogy a saját komfortzónánk. Merem állítani, hogy néha azzal se vagyunk tisztában. Amíg helyzetekbe kerülünk, ahol kiderül, hogy az azon kívül van, vagy vannak olyan dolgok, amiket elracionalizálunk, hogy az tulajdonképpen nem az, vagy az, de azért mert, és elcsúszunk a valóság mellett. Az, hogy másoknál hogy vesszük észre, hát egy az, amikor kimozgattuk őket a komfortzónájukból. Ezelőtt egy jó pár évvel volt egy tapasztalatom, hogy van, amikor jelzik. Ha odafigyelünk, akkor van, amikor jelzik, főleg, hogyha nem mentünk egyből nagyon durván, vagy néha nem is kell mi azok legyünk, akik ezt a komfortzónát túllépik, vagy ki akarják nyomni belőle, és konkrétan például próbál témát változtatni. És hogyha egyszer próbál témát változtatni, akkor az még véletlen lehet, de hogyha kétszer-háromszor hasonló kontextusba változtat témát, vagy nem tud, vagy nem akar dönteni, akkor valószínű, hogy ottan van a fennakadás, és hogy az, ami felé irányul a helyzet, az valamiért nem az igazi.
1: Komfortzóna különbségek miatt működhetnek kapcsolatok, barátságok? És ezt most úgy értem, hogy van, akinek mondjuk nagyon tág, és van, akinek meg nagyon kis szűk, és azt nem tágítja.
2: Én itten zavarnám a vizeket, hogy nem is arról van szó, hogy az egyik szűk, a másik bő. Lehet mind a kettő nagyon bő, de mind a kettő más irányból. Mert egy extrovertált valakinek a komfortzónája az kint van az emberek között, egy introvertáltnak meg a komfortzónája a parkba, az erdőbe, a könyvtárba, de teljesen más világok, és akkor a kérdés megmarad, hogy mekkora kell legyen az a közös komfortzóna ahhoz, hogy ketten is jól érezzük magunkat, hogy tudjunk közep vagy hosszú futamon, mert összefutni és valami egy kicsit társalogni az egy dolog, egy hosszabb barátságot vagy szerelmet életben tartani, vagy neki örülni, az egy kicsit más.
0: Hát a kapcsolatok, úgy a baráti, mint a párkapcsolatok is mind kompromisszumokon alapszanak, szóval hogyha kitapasztaljuk egymásnak a komfortzónáit, legyen az bármilyen irányba is, és tudjuk, hogy a másiknak mi jó és mi nem jó, akkor szerintem amennyiben tiszteletbe tartjuk a másik felet, addig igyekszünk azért a komfortzónán belül maradni.
2: Itt bemerek dobni egy témát, ezt itt úgy szokták mondani, hogy egy jó barátomtól tudom, hogy vannak sokan, akik nem ismerik a saját komfortzónájukat, tehát kompromisszum képesek vagy készek, anélkül, hogy számításba vegyék a saját komfortjukat, és akkor igent mondanak, és belemennek egy csomó mindenbe, hogy legyen jó, hogy legyen béke, vagy hogy szeressenek, vagy hogy fogadjanak, és ez ritkán jó politika, mert valamikor csak felrobban.
1: Nekem erről az jutott eszembe, hogy van olyan baráti társaságom, akivel nagyon komfortosak vagyunk egymás közelébe, és van olyan baráti társaságom, akikkel, hogyha előjön egy-egy ilyen, hát nekem komfortos téma, de azt hiszem, hogy nekik nem az, és látom rajtuk, hogy tetszik nekik, mindig meglepődök, hogy ó, szóval ezt is lehet veled, akkor, akkor ezt most tudom, hogy...
0: Ez a szép a komfortzónákkal, és hogy megtanulunk egymást.
1: Ti mennyire szoktátok elhagyni a komfortzónátokat, vagy mennyire dolgoztok azon, hogy elhagyjátok?
0: Hát amúgy én egy olyan embernek tekintem magam, akinek eléggé tág a komfortzónája, szóval szeretem feszegetni amúgy a határaimat. Mondjuk ezt úgy értem, hogy szeretek új dolgokat kipróbálni, amiket még nem ismerem, hogy lássam, hogy abban a szituációban esetleg hogyan reagálnák, vagy mit érzek olyankor. Szerintem ez a legjobb módszer annak, hogy nem tudom, hogy a komfortzónánkat kitágítsuk, amennyiben akarjuk persze. Mondjuk van olyan eset, amikor már érzem, hogy lehet, hogy ez már egy kicsit túl messze van az én komfortzónámtól, és olyankor nagyon, nem tudom, magamba zárkozok esetleg, vagy volt már olyan, hogy olyan társaságba keveredtem, akik, nem tudom, nem voltak éppen az én fogam innyire, és olyankor mondjuk csak annyi történik, hogy egy kicsit halkabb vagyok, vagy lehet, hogy nem szólalok meg egyáltalán, és próbálom még az én komfortzónámba tartani magam, amennyiben lehet, vagy visszavinni magam a komfortzónámba.
2: Mivel hogy az én pályafutásom hosszabb, változatosabb is, és persze nem is vagyunk azonosak, én a te korodban valószínűleg, hogy elolvadtam volna egy mikrofon előtt, tehát szó se róla, hogy kiálljak egy ilyen kihívásnak, egyértelműen nem lett volna kényelmes. Volt egy jó pár évtized, amikor komfortzónába zártam magamat, vagy azt képzeltem, hogy ki lehet építeni úgy, hogy lehessen benne élni. Azt hiszem, hogy arra talál, az persze, hogy vicc volt, hogy egy jó barátról, de mindenki rájött, hogy saját magamról volt szó, hogy elfogadtam egy csomó dolgot, és azt hittem, hogy elfogadható nekem kényelmesnek, de nem, az se volt, hogy vállalom, kiteszem magamat neki, és megbirkozok vele, hanem valahogy lepróbáltam nyelni, vagy elfogadni, anélkül, hogy megküzdjek vele, és az nem volt jó. Az utolsó kb. 10 évben egy csomó új dolgot próbáltam, hát volt ottam pszichoterápia is egy jó pár év, most is van egy terapeuta, akit néha meglátogatok, és úgy látom, hogy ma, nem csak, hogy vállalom, de néha ki is keresem. Komfortos helyzetben vagyok, tehát van elég stabil dolog az életemben, megtanultam a változásnak a dinamikáját, jó pár dologban, az először kicsi dolgokban, aztán nagyobb bacskákban is sikert arattam, és ez egy nagyon jó bátorítás ahhoz, hogy tovább próbáljam.
1: Milyen érzések kerülnek felszínre, amikor egy-egy egyén kilép a komfortzónájából? Mi az első, mondjuk, és akkor így lépésenként?
0: Ez mondjuk sok mindentől függ, szóval embertől függ, hogy éppen ki hogy érzi magát. Például van egy ismerősöm, aki amúgy nagyon szorongó típus, és én tudtam arról, hogy neki vannak ilyen problémái, ilyen szorongós problémái, viszont nem tudtam, hogy mennyire súlyosak, és volt, hogy én bíztattam, hogy de azért is gyere ki velem most a koncertre, vagy hogy emberek között legyünk, hogy nem tudom, nem akartam, hogy egyedül legyen ott, amikor tudom, hogy én kint vagyok, és jól érzem magam. Mondjuk lehet egy kicsit jobban, nem tudom, figyelembe kellett volna vegyem az ő érzéseit. Ebből az lett, hogy kimentünk ott egy enyhébb, nem is tudom, ezt minek nevezzem, nem akarom rohamnak mondani, nem épp roham volt, de nagyon látszott rajta, hogy nem érzi jól magát. Akkor gyorsan hazavittem, és később az lett, hogy megköszönte amúgy, hogy kivittem amúgy, mert hogy neki utána nagyon sokat segített, hogy más szituációban, amikor több ember előtt volt, vagy ilyesmi volt, akkor neki ez sokat segített. Mondjuk attól, hogy mindig haragszom magamra, hogy akkor kivittem, mert nem tudom, nekem nagyon rosszul esett utána.
2: Gyönyörű példa, de arra is, számomra arra nyit kérdést, hogy miért nem vállalod te magadra azt, hogy a te komfortzónádon kívül legyél, amikor másokat a komfortzónájukból kihoztad, és még meg is köszönték. Hát a kihívást, az újdonságot, azt, hogy nem hagytad otthon, hogy depressziójába, de máskülönben nagyon jól is kezdted, hogy függ személytől, függ helyzettől, és amit én, te nem úgy nevezted meg, de megvan a példádba, az, hogy gyakran saját magunk nem tudjuk, hogy mi igazán a komfortzóna, mert egy dolgot gondolunk, de tulajdonképpen amikor valahogy megváltozott a helyzet, rájövünk, hogy elmegvándor, az nekem rosszat tett, és ez az új igazibb vagy egészségesebb a másiknál, és a furcsaságok ottan vannak, hogy sokan nem ismerjük a saját, vagy nem tudjuk értelmezni a saját érzelmeinket, és hogyha valami intenzív, például lehet az öröm vagy bánat, vagy más valami, ha intenzív, akkor már húzódunk tőle, és akkor elkerülünk egy csomó dolgot, vagy tévesen értelmezzük, és aszerint cselekszünk, vagy fordítva új helyzetbe, ez is már új helyzetre vonatkozott, tehát nem ismerjük saját magunkat, nem ismerjük az érzelmeinket, nem tudunk elbánni velük, és akkor az egész valóságunkat eltorzítsuk, az életünket elkomplikáljuk, vagy a barátunknak is elkomplikáljuk az életeit.
1: Siker és a komfortzónából való kilépés összefüggnek? Úgy az életben, mint munkában, bármilyen területen.
0: Hát ugye van az a mondás, hogy aki nem mer, az nem nyer. Lehet, hogy ez, nem tudom, legalábbis nekem ez jutott erről eszembe. Lehet, hogy összefügg, viszont nem mindenféle, nem tudom, képpen. Rá lehet fogni azért, hogy na most azért sikerült ez a valami, mert hogy a komfortzónámon kívül mentem, és hogy ez valójában milyen jó is volt, hogy mennyire féltem ettől, de amúgy tényleg jó dolog történt velem. Előfordulhat. Viszont rosszul is esülhetnek a dolgok.
2: Újat próbálni, szerintem az a varázs benne, és így merem én másoknak is ajánlani, hogy ha valami újat próbálsz, és nem jó, a szokotthoz olyan könnyű visszamenni. Hát az nem munka, az nem erőfeszítés. Már az első idézetben, a kezdő idézetben benne volt, hogy a komfortzónában nem nő semmi, ellenben, vagy ezzel ellentétben azt hoznám, hogy vannak olyanok, aki azt nevezik sikernek, úgy írják le a sikert, hogy a komfortzónájába maradhat. Tehát a siker nagyon attól függ, hogy fogalmazzuk meg, és a komfortzóna meg az is, hogy értem, mennyire ismerem magamat, hogy szabom meg, de máskülönben számomra egyértelmű az utóbbi években a tapasztalatom, egyértelmű, hogy komfortzónában maradni, nem próbálni új dolgokat, nem kimenni új emberek közé, új helyzetekbe, nem megtanulni korhoz illő dolgokat, gondolkodási mód, viselkedési mód, ezek mind problémák lehetnek. Kimerem mondani, hogy azok az idős emberek, akik ott vannak, hogy a mai fiatalok nem mernek kinyílni a fiatalok felé, ítélkednek, félnek, és bezárkoztak valahova, elkeserednek, megszegényítik az életüket. Tehát nem merem mondani, hogy mindenkinek a tapasztalatja hasonló lehet az enyémmel, de amikor megmertem a fiatalokat úgy közelíteni, tehát nem úgy megközelíteni, hogy az én időmbe, hanem milyen a ti időtök, hogy élitek ti át ma a bizonytalanságot, a barátságot, a szerelmet, más dolgokat, mindjárt változnak a dolgok, mert nem egyszer, többször volt meg, sokszor volt meg az a tapasztalat, hogy a mai fiatalok között bölcsebb fiatalokat találtam, mint a fiatalok mi voltunk annak idején. Tehát, hogyha nem én a mai bölcsességemmel, vagy élettapasztalatommal, vagy akármivel hasonlítom össze a mai fiatalt, hanem a mai fiatalt az én fiatalom kori felfogásaimmal, vagy kollégáimmal, akkor sokszor a mai fiatalok jobb helyt vannak. Bölcsebbek, több mindent tudnak, bizonyos dolgokban kiegyensúlyozottabbak, élettapasztalattabbak. És ez nekem ad reményt, mások nem tudom, hogy bánnak el vele, de ez nekem azt jelzi, hogy van remény.
1: Komfortzóna az magunkban alakul ki, vagy otthonról is hozhatjuk?
0: Épp ezen gondolkoztam most közben. Igen, arra gondoltam, hogy ugye fiatalként vagy gyerekként, amikor még otthon vagyunk, és a szülők határoznak meg sok mindent a mi életünkben, hogy valójában a szülő komfortzónájában vagyunk-e, és hogy mikor szakadunk ki, ha egyáltalán kiszakadunk ebből a komfortzónából, amit majd a sajátunknak mondhatunk. Mert hogy vannak olyan szülők, akik nem tudom, szándékosan elzárják a gyereket sok mindentől, pusztán azért, hogy nem tudom, megóvják, holott lehet, hogy éppen rosszabbat csinálnak neki azzal, hogy minden ablakot és ajtót is bezárnak előtte. És akkor nem tudom, lehet hosszabb távon majd az a gyerek, majd felnőtt korában is mindentől is el lesz zárkozva, és nem fog új dolgokat kipróbálni. Nem tudom, szerintem fontos az, hogy hogy meg tudjuk határozni, hogy ez igenis az én komfortzónám, és ez senki mástól nem függ, legalábbis nem függ annyira, mint ahogy én saját magamtól függnék.
2: Nekem a kérdés nem jutott eszembe, de attól még tudok hozzá referálni. Szülői szerep, tehát szülői ház, ahol felnövünk, annak legalább két oldala van. Az egyik a példa, hát mint gyerekek a világot felszívjuk kritika nélkül, és akkor a példa, a viselkedési mintát, amiket látunk a szülőinkbe, a környezetünkbe, a családi környezetben, néha bővebb a szülőknél, néha csak egy szülő, tehát itt is különböznek a helyzetek, de azt felszívjuk, mert az a valóság, az a világ, olyan egyszerű az ábra. A másik szerepe a szülőnek a proféta. Hát az, amit a szülő mond, nagyrészt megint az a gyereknek adja meg a valóságát, és az, amit Isten képviselője a szülő mond, az a gyermeknek az irányadó vagy standardot alakít. Ugyanakkor a gyerek ezeket nem szívja fel teljesen semlegesen, hanem megpróbálja találni a helyét a világba, és próbál találni olyan szerepeket, amik sikeresek lehetnének. Máté Gábor nevezi ezeket idióta barátoknak, mert gyerekkorban bizonyos viselkedési minták megsegítik a gyereket, hogy túlélje a helyzetet, de nagyon gyakran ugyanezeket a mintákat alkalmazzuk 10-20-30-50 évvel később is, tehát ezek a barátok, amik akkor a gyerekkorunkban, amikor nem sokat tudtunk, kisegítettek, de amikor felnőtt korban is ugyanúgy jönnek, és nem tanultak semmit a 40-50 év alatt, akkor nyugodtan lehet őket idióta barátoknak nevezni. Na de szerintem majdnem egy az egybe lehet a komfortzónára is alkalmazni, mert szerintem a komfortzónának is megvan a szerepe, tehát ottan fornak össze a csontok, ottan történik a gyógyulás, mert kell időt töltsek, vagy találjak magamnak egy olyan helyt, ahol én kényelembe érzem magamat. Na most ottan van a baj, hogyha állandóan ottan próbálok lenni, de a világ az komplikált, a világ az gyakran agresszív, a világ az előreláthatatlan, mindegyre megsérülünk, mindegyre olyan dolgokkal találkozunk, amelyek túl nagyok, túl durvák, túl nehezek, és szükség van arra, hogy valahol biztonságban érezzük magunkat, valahol kellemesen érezzük magunkat, és szerintem ez lenne pozitív értelemben a komfortzóna. És visszatérve a kérdésre, igen, a családnak szerintem nagy szerepe van direkt, tehát mint példa, vagy mint útmutató, és indirekt azzal, hogy a mintáimat, amivel felnövök, és amivel tulajdonképpen a felnőtt életbe indulok, azokat ottan alakítom ki.
1: A komfortzóna és az egoizmus összefügg valamilyen módon?
0: Hát nem tudom, a komfortzóna az minden, ami én vagyok, és amit én teszek. Szóval, hogyha én egy egoista vagyok, vagy az egóm is én vagyok, akkor igen, valószínűleg. Mondjuk most nem látom így a kettő között, nem tudom, hogy befolyásolja egyik a másikat, hogy valószínűleg,
1: az
0: igen.
1: Nem engedi, hogy kilép, vagy hogy...
0: Érte, a büszkeségem engedi. Akkor inkább.
2: De pont úgy lehetnek olyanok, akiknek akkora égójuk van, hogy ők az egész világba kitörnek, és mindent meg akarnak nyerni, és legyőzni, és a többit.
1: Amikor utána néztem a témának, akkor kaptam négy zónát. A komfortzóna, ugye, amikor kilépsz, akkor van a félelem zónája, a tanulás zónája és a növekedés zónája. Tapasztaltátok?
0: Hát nem tudom, lehet, hogy így mindenre is igen tudok mondani, de mindig csak úgy, hogyha visszagondolok a bizonyos helyzetekre. Amikor benne vagyok egy helyzetben, lehet, hogy nem tudom, hogy éppen most melyik zónában vagyok. Lehet, hogy a félelem zóna az igen, az egyből lejön. De az, hogy most ebből most tanulni fogok, vagy sem, az nem biztos, hogy tudom. Az csak később, mikor azt mondom, hogy igen, én most milyen jól fog, hogy akkor azt megtapasztaltam, vagy kijöttem akkor a komfortzónámból.
2: Érdekes a modell, nem találkoztam eddig vele, és mondhatom saját tapasztalatból, hogy tényleg az első, amikor kilépünk a komfortzónából, az a félelem, megijedünk, ez idegen, ez kényelmetlen, ez rizikó, és az, amit mondtam a sikerrel pár perccel ezelőtt, szerintem az ide nagyon jól talál, mert hogyha sikerül eljutnom a nyerességhez, a tanuláshoz, az új tapasztalat, az új terület, új kapcsolatok, tanulok, nyerek, elérek valamit, sikert, valami újban, az akkor segít, hogy máskor, amikor oda kerülök a határa, könnyebb legyen, hogy a félelem, hogy tanulja meg, hogy a félelem után következnek jobb dolgok. Hogy a félelemnek is megvan a szerepe, hogy ups, itten határátkelő, kérem az útlevelet, van vízumod, hogy oda menjél, vagy nincsen, de ha egy párszor sikerült sikeresen átmenni ezeken a lépésen, és megtanultam, hogy van gyönyör, vannak jó dolgok a túloldalon, akkor már könnyebb. Ha meg sokat küzdök a félelemmel, vagy ha valaki sokat küzd a félelemmel, nincs kizárva, hogy ott az árok az mélyül, mert ugye nem szeretek félni, nem szeretek borzongni, nem szeretek megijedni, és akkor elkülönítem magamat, és lehet, hogy minél többet így irtózok tőle, védekezek tőle, annál nehezebb átmenni.
1: Miért félünk az újtól?
2: Nem az újtól félünk, az ismeretlentől félünk.
0: Hát erről mindig az jut eszembe, hogy jobb félni, mint megijedni, és azon gondolkozom, hogy nem mindig jobb félni, mint megijedni. Néha lehet, hogy jobb megijedni. Mert hogyha végig csak félünk, akkor nem tapasztalunk mindent.
2: Szerintem csak akkor nem jó ez a mondás, amikor abszolút vesszük. Én nagyon sok bölcsességet látok benne, mert nem arról a félelemről van szó, ami lefagyaszt, hanem én úgy értelmezem, hogy az a félelem, ami arra ösztönöz, hogy készüljek fel, legyek józan, legyek bölcs, tudjam, hogy valami újba megyek belé, tudjam, hogy az ismeretlen, mit tudhatok róla, hogy tudjam, hogy készüljek fel annak az új helyzetnek, kit szeretnék útitársnak, ki lehetne jó útitárs ebbe az új kalandba, vagy az új kezdetbe. Tehát, hogyha pozitívan használom ki a félelmet, nem mint lefagyasztó, hanem az, ami előkészít, hogy na, itten kell vigyázni, akkor így elkerülhetek nagyobb katasztrófákat. Tehát az nem ezt jelenti, hogy ha felkészültem, akkor nem fog semmi rossz történni, de hogyha fel vagyok készülve, rá van egy új rendruha, hogyha vízbe estem, stb. Tehát ilyen példákat szerintem lehet gyártani, de hogyha valamennyire fel vagyok készülve, akkor nagyobb az esély, hogyha be is válik az, amitől féltem, hogy fel vagyok rá készülve, nem fog szétverni, nem fog leverni, hanem tovább tudok haladni, és akkor oda kerülök a jobb zónákba, és nagyobb a valószínűleg, hogy sikerem legyen.
1: Utolsó kérdés. Beszéltünk határokról, ugye? Vagy a különböző. Hogyan rugdossuk át magunkat a határokon? Képletesen rugdossuk, persze.
0: Hát nem tudom, most azon gondolkozom, hogy van néha, amikor tudatom, vagy nem is tudatos, hogy átmegyek éppen a határon, hogy csak így egyszerűen belekerültem a közepébe. Mondjuk én inkább az az ember vagyok, aki szeret felkészülni a dolgokra, és következtetni egyik dologról a másikra, és így nyilván tudom azt, hogy mikor fogok olyan új helyzetbe kerülni, amit még soha nem tapasztaltam, és akkor valamennyire tudom, hogy úgy álljak hozzá, hogy na most akkor nagyon befogadó leszek, és nem tudom, megbízok éppen az új emberekbe, vagy ilyesmi, vagy éppen az ellenkezőképpen, hogy most egy kicsit visszafogom magam, most nem játszok ki minden kártyát, hogy ne legyen az, hogy aztán felhasználják ellenem. Én szeretem átrugdosni magam a határokon, pusztán azért, hogy majd később ezek a határok még távolabb legyenek, és így ezáltal nem tudom. Én úgy éreztem, hogy több, nem tudom, emberrel kerültem jobb kapcsolatba, vagy akár bármilyen kapcsolatba. Többet tapasztaltam ezáltal.
2: Ja, nekem a Beatles song jut eszembe, hogy I'll get by with a little help from my friends. Szerintem ez sokkal könnyebb. Nem tudom, hogyha lehetséges, ha igazán lehetséges barátok nélkül, tehát barátokkal valószínűbb, és nagyon bőven használnám a barát felfogást, mert néha nem konkrét emberekről van szó, hanem olyanokról, akik már pionírok voltak, járták az utakat és leírták. És akkor én elolvasom, elgondolkozok rajta, és néha rájövök, hogy az én kiinduló pontom sokkal jobb az övénél. És hogyha ő annyi mindent meg kellett tegyen, hogy oda jusson, nekem inkább csak ilyen kicsit piszkál a dolog, nem fáj, nem húz le. Ez lehet az egyik változata, a másik változata az, hogy direkt kapcsolatba legyek azokkal, akik már túl vannak, és olyanok, akik mint az előbbi példában, aki leírják, tehát olyanok, akik küzdöttek, olyanok, tudják hány óra. És ezt egy Alcoholics Anonymous csoportba tapasztaltam nagyon szépen, hogy az egyik leghatékonyabb szponzor egy idősebb úr volt, aki 20 éve volt száraz, de az pontosan tudta, hogy az alkoholista hogy érzi magát, és hogy mit kell neki mondani, hogy kell vele elbánni, amikor reszketve hívja fel telefonon, hogy nekem kell ígyni. És ő egy pár szóból meg tudja, annyira tudja biztatni, hogy várja meg, amíg összetalálkoznak, ami általában 20-30 percbe telt. Tehát az, aki járta az utat, aki megjárta az utat, nem csak, hogy valahogy átkerült, átrepült a határon, az egy nagyon hiteles forrás és egy jó bátorítás lehet. Az is, amikor valaki velünk együtt járja az utat, hát ketten vagy többen vagyunk, talán könnyebb, és számomra az is nagyon nagy segítség volt a barátok, akik csak ott vannak, tehát nem járják velem az utat, nem ugyanott vannak, nem ugyanazok a kihívások, amikkel szembeállnak, de elhallgassák a bajomat, megértik, hogy miért félek tőle, még hogyha ők nem is félnének ugyanabba a helyet, nem papolnak, nem bíráskodnak, hanem csak biztatnak, vagy ott vannak.
3: Szempontok rovatunk mai témája a komfortzónából való kilépés volt. Hogyha önöknek is van bármilyen téma ötletük, akkor várjuk az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címre, de hogyha csak véleményüket mondanák el, akkor is szívesen várjuk ugyanezen az e-mail címen. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra!

Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Hírek.
1: Önök rádiunk híreit hallják Kireng először címszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illyé Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek, nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Így végül Drágos Böszláru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető, fogalmazott. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat tegnap közzétett adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték. A lista másik végén Horvátország áll 2,1%-kal, de Görögországban, Írországban és Lengyelországban is 4% alatt maradt a korai iskola elhagyók aránya. Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve. Bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg szállított-e robbanóanyagot. Bizonyos katonai források szerint az sem zárható ki, hogy a hadsereg egy tervezett gyakorlatáról volt szó. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel. Hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot. Írta Zelenszkij. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tartanák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. de ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben nincs mit keresnie, fejtegette az ukrán elnök. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás, csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgárnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: Önök Rádium Királyt hallják irengelő szörcímszavakban. Bolozsán azt mondja, nem lehet eleget tenni a béremelési reményeknek. Romániában a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya. Drón robbant a konstancai kikötőben. Zelenszkij tárgyalna Putyinnal a háború lezárásáról, az orosz elnök szerint az EU katonai tömbé alakul. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Illyé Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége. A Nemzeti Liberális Párt elnöke az Euronews Romániának adott interjújában elmondta, azért maradt az utolsó 100 méterre az új közalkalmazotti bértörvény elfogadása, mert a Szociáldemokrata Párt 2021-től tisztségben volt munkaügyi minisztereinek, nem volt bátorságuk felvállalni a tervezetet, ez ugyanis Románia költségvetési megkötései miatt nem hangzik jól. Így végül Drágos Böszláru jelenlegi ügyvivő miniszter állt elő a tervezettel, amelyhez jómaga a bérkeret tekintetében hozzájárulását adta, a fizetési osztályokkal kapcsolatos részletekbe azonban nem ment bele. Egy olyan tervezet, amely évek óta felhalmozódott negatívumokat próbál rendezni, sosem lesz tökéletes, de tárgyalásokkal, vitákkal tökéletesíthető, fogalmazott. Tavaly Romániában volt a legmagasabb a korai iskola elhagyás aránya az Európai Unióban a 18 és 24 év közötti fiatalok körében, derül ki az Eurostat tegnap közített adataiból. A statisztikák szerint a romániai fiatalok 15,5%-a idő előtt hagyta el az oktatási vagy szakképzési rendszert. Uniós szinten a korai iskola elhagyók aránya tavaly 9,1% volt. A második és harmadik legmagasabb arányt Németországban, illetve Spanyolországban mérték. A lista másik végén Horvátország áll 2,1%-kal, de Görögországban, Írországban és Lengyelországban is 4% alatt maradt a korai iskola elhagyók aránya. Egy tengeri drón robbant fel péntek reggel a konstancai kikötőben a 77-es és 78-as rakpartok közelében. A hatóságok azonnal lezárták az érintett övezetet, és nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. A robbanást követően több embert evakuáltak a környékről, de a jelenlegi információk szerint az esetnek nincsenek áldozatai. A G4 Media forrásai szerint a drón a part közelében feküdt és nem ellenőrzött körülmények között semmisítették meg, hanem magától robbant fel. Egyes értesülések szerint a szerkezet időzítővel is fel lehetett szerelve. Bár bizonyos jelentések ukrán eredetű tengeri drónról számoltak be, a hivatalos források egyelőre nem erősítették meg a pontos származását, és az sem, hogy eredetileg szállított-e robbanóanyagot. Bizonyos katonai források szerint az sem zárható ki, hogy a hadsereg egy tervezett gyakorlatáról volt szó. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás pontos körülményeit. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárását és a vezetők közti közvetlen tárgyalásokra való áttérést. Ismertette az Interfax Ukrajna ukrán hírügynökség. Ukrajna a köztünk és köztetek dúló háború rendezését javasolja, találkozót javaslok önnel. Hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint 4 éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket. Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot, írta Zelenszkij. Kiemelte, hogy a találkozót egy harmadik ország területén tartanák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait. Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába, De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben nincs mit keresnie, fejtegette az ukrán elnök. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma változékony lesz az időjárás, csapadék is előfordulhat a nap folyamán. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Azer Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Zsoltárok könyvéből a 27. Zsoltár 14. verse.

0: Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. János evangéliumából a 11. rész 21. és 22. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól.

szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 6-án Szombat déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Hamarosan felcsendül a nap áitata, amelyet a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora a Határtalan követ. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban Krúdi Gyula Csengős Palkó című meséjét osszuk meg legkisebb hallgatóink számára is. Ezt követően fülbe jó, könnyű zenei műsorunkat követhetik figyelemmel Bíró Hunor szerkesztésében. A mai adásban az ausztrál származású Szia zenei pályafutását ismerhetik meg. Az énekes dalszerző és producer bebizonyította, hogy a sikerhez nem feltétlenül szükséges a hagyományos sztárkultusz követése. Tartsanak velünk akkor is, ha tehetik. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versovatunkban Kozma László Tengermély című költeményét osszuk meg. 14 óra 20 perckor kezdődő harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. 14 óra 35 perctől Zenedoboz komoly zenei kívánságműsorunkkal várjuk Önöket, amelyben a hét ünnepeltjét köszöntjük. Ezt ajánlom kedves hallgatóinknak a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.probablapon. Elérhetnek minket a 0264-441-968-as telefonszámon, az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap áitata következik Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.

Ma Isabel Didriksen, Albertában élő, kanadai testvérünk gondolatait tolmácsolom. Férjem halála után nehezen szoktam meg, hogy özvegynek szólítanak. Ki vagyok én? Hová megyek innen? Meddig tart bánatom? Bár időnként gyászom, váratlanul még mindig előtör, úgy érzem, hogy Jézus átsegít ezeken a sötét időkön, mialatt minden nap ragaszkodom Isten igéjéhez. A napi bibliaolvasás volt a horgonyom a férjem betegsége és halála előtt és azután is. Jézus nem hagyott cserben. A férjem halála utáni reggelen próbáltam követni addigi szokásom, ezért leültem Bibliát olvasni. A 31. Zsoltár 25. versét olvastam, mely így szól. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Tudtam, hogy Isten bátorságot ad nekem arra a napra. Aztán két nappal később ezt olvastam. Az igaz ember ösvénye egyenes, te egyengeted az igaz ember útját. Ézsaiás könyve 26. részének 7. verse. Pontosan erre volt akkor szükségem. Nem ismertem az előttem álló utat, azonban Isten ismerte. Imádkozom, hogy akik gyászban vannak, forduljanak Jézushoz, vigasztalónkhoz és pásztorunkhoz az élet minden időszakában.

Imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy megvigasztalsz minket gyászunkban. Segíts, hogy minden nap keressünk téged a Szentírás és az imádság által. Ámen. Isten minden nap megvigasztal a Szentírás által. Üzeni Isabel Dietrichsen, kanadai testvérünk, akinek ma az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki most kezdi rendszeresen olvasni a Bibliát.

0: Az előző percekben a nap Aitata csendült fel, és egy dicsőítőének. A következő több mint 40 percben a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát, a Határtalant hallják.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
2: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő bíró Elsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
1: Méra világzenei csűrfesztivál.
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András egy zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
1: Lendület a Krisz szervezésében.
4: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
1: 2 év Tajvanon, Satazalán ázsiai élményei.
5: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festmények

0: akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Új, altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnya értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első két napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnöke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
2: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről? És persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a kegyes, illetve a Munkácsi Megyei Gyermekkórháznak az életében munkájában.
3: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked, én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna, azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő, Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőben használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
4: A sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
3: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten, és hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát Ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztető gép olyan, ami nincs a Munkácsi kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
2: Folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy percet sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
3: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerva, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerek át sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
2: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
3: És ott akarod hagyni egy napra.
2: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálat tevé nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy üdeléssel, egy ruhával, amit a szülő kéne behozni.
3: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van, tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég, tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
4: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
3: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak, itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt, rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján nekünk ez lesz a következő nagyon-nagyon nagy lépés, amit próbálunk ugye előkészíteni is lépni. De ezen kívül pedig azok az ígéretek, amelyek voltak a Dobrony gyermekotthon felé, vagy Ráti családi típusú gyermekotthon felé, vagy a kórház felé, hogy ezek mind-mind egyen-egyenként megvalósuljanak a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányból, és év második felében rá fogunk térni a saját nagy, hosszú távú céljainkra, terveinkre, de minden minden nap, addig ott vagyunk a kórházban.
2: Rát, az egy izgalmas terület, sok fejlesztésre van szükség. Mik az a terület, amiken próbálják segíteni munkájukat?
3: A Ráti Gyermekotthon, családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűves focipálya, ami az ott lévő 5 nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és ez közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztésre is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni. Már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
2: A kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál felölelni. Ha van lehetőség és van szándék, akkor milyen formában van szükség segítségre, akár önkéntes munka, akár egyéb adományok vagy egyéb tételeknek a összekötésében?
3: Nekünk a legnagyobb az, hogy olyan emberek álljanak oda, akik valóban tudják csinálni ezt az egészet. Mindig kirendelte még Isten azt, hogy valahol hiány volt, vagy munkatársba volt hiány, vagy önkéntes volt hiány, akkor valahogy ez megoldódjon. Én ebben is Isten vezetését látom. Van egy ilyen kemény magunk, akikre támaszként, háttérként mindig is számíthatok, viszont az is tény, hogy jelenlegi helyzet, háborús helyzet, vannak olyan önkénteseim, akiknek muszáj volt tovább menni, férjéhez menni, munkát vállalni, nem egyszerű a helyzet Kárpátalján, viszont ezek úgy kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor megkeres és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy 4 ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
4: De jó néhányan megmaradtak.
3: Igen, megmaradnak, ez nem tőlem függ. Én minden úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazok, amit mondok, és működik.
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
1: Az elmúlt percekben Sipos Józsefet, református lelkipásztort, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatták. Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
5: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
6: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
5: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
6: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált. Ez volt a Rom színpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
5: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
6: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik igen újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízben fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
5: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
6: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólintsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
5: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
6: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Elefik ezt a fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
5: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
6: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, amik kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
5: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
6: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
1: Az elmúlt percekben a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál főszervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. Kárpátalja. A 2019-es év óta sokan várták már azt a pillanatot, amikor újra együtt lehetnek fiatalok egy közös alkalmon, ahol a dicsőítés, az ige, a közösség és a találkozások kerülnek a középpontba. A lendület 2026 pontosan erről szól. Egy nap, ahol régi ismerősök és új barátok találkoznak, és ahol a Krisz, a szervezőjével, szervezők szerint újra fellobbanhat a hit és az összetartozás élménye. Hogy mit is jelent ez az idei esemény, milyen üzenetet hordoz és mire készülnek a résztvevők, erről beszélgetünk most Balázs Antallal, a Krisz elnökével.
2: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
3: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a Lendület ifjúsági találkozónkat.
2: Óriási múltra tekint vissza 16 éven keresztül a Krisznek egyébként. Először kisgyermeke, majd a legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézünk, akkor a Lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
3: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső Lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és ugye az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabad téren igyekeztünk. Több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk, 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a Lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
2: Fontos megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
3: Tehát valóban a Lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egy személyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
2: Hírva a vigad a magyar, szokták ezt mondani, hogy a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor teszünk be keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak Zsoltár, amely ott van is. Ha nincs más sem, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
3: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak, tehát hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Isteni a dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
2: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebből a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
3: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, azt nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
2: És akkor ez generáció elfejtette el nagyjából.
3: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítő blokk. Ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partner szervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a Hököt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még a több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
2: Számos egyéb program várja az érdeklődőket a Krisz közösségén belül a nyáron. Ugye a Krisz hét az egy nagyon nagy programsorozat, sok éve nagyon sok száz fiatalt foglal magába évenkről évekre.
3: Igen, tehát a nyarunkról, hogyha így össze kellene foglalni, épp itt van előttem az éves programtervünk, nagyon-nagyon zsúfolt évet terveztünk be egyébként. Hál' Istennek mennek is a programjaink folyamatosan, ilyen kisebb volumenű alkalmak is. Nyáron 3 alkalmat emelnék ki, ez az első, ugye, amiről beszéltünk, a lendület, ez június 27-én itt Beregszászban, egy napos alkalom, aztán a második legnagyobb alkalmunk minden éven a Kriszben az a Krisz hét, mert az viszont egy egész hetes, egy 5 napos tábor, tehát az a leghosszabb alkalmunk, létszámban nyilván kisebb, mert ott altatjuk is, tehát ott alvós az alkalom, és a hely befogadó képességétől függ. A Beregi Líceumban leszünk, most infrastruktúrálisan az a legmegfelelőbb helyszín nekünk, ez pedig júliusnak az utolsó hete, tehát július 25-e környékétől augusztus 1-én fog majd véget érni. Beregen, Nagyberegen, a Beregi Liceumban, oda még nem indítottuk meg a regisztrációt, de hamarosan már azt is elindítjuk, és van egy harmadik alkalom, amit még kiemelnék, és a fiatal felnőttek figyelmébe ajánlanék, ez pedig van egy túra betervezve, egy hegymászó túra a Kárpátokban, augusztus 15-én szombaton lesz ennek az időpontja. Mindig úgy vagyunk, hogy az aktuális alkalomnak menjen le a regisztrációja, és akkor elkezdjük a következőt, vagy hogyha nagyon közel van egymáshoz, akkor folyamatosan, párhuzamosan meghirdetjük. Még ezek nincsenek kiküldve, de jó, ha tudnak róla, és be lehet írni a naptárba ezeket az időpontokat.
2: Generációkról beszéltünk az elmúlt percekben, amikor valaki konfirmál, akkor nagyon nagy ajándék, hogy közben Kriszes tagként is megjelenhet, egy olyan közösség része lehet, amely újabb kapukat nyit a közösségi hit megélésében. Hát rengetegen konfirmáltak ahhoz képest, hogy milyen számokkal indultunk, ahhoz képest igazán sok fiatal konfirmált. Kik csatlakozhatnak a Krisznek a munkájához, milyen formában lehet tagja lenni, segíteni ezt a szolgálatot, ennek a közösségnek a tagjaként részt vállalni?
3: Ez egy nagyon fontos pont, tehát onnan indulnék, hogy a Krisznek tudatosan az a célkitűzése, hogy tovább vigye azt a folyamatot, amit a gyülekezetek végeznek, azt a missziót. Általában a gyülekezetek szorosan, nagyon szoros értelemben konfirmációig kísérik a fiatalokat. Nyilván vannak ifik utána, és várják is a fiatalokat, és mi is azt mondjuk, hogy maradjanak ott a gyülekezetükben, csatlakozzanak be a saját ifjükbe, vagy alakítsanak ifit, de de nekünk az a feladatunk, hogy utána tovább kísérjük ezeket a fiatalokat, lehetőséget biztosítsunk nekik találkozásra, ismerjék egymást a kárpátaljai fiatalok, keresztény fiatalok, és az, hogy lehet bekapcsolódni a Krisznek a vérkeringésébe, ott három szintet emelnék ki. Az egyik az a résztvevő, tehát bárkit szeretettel várunk, alapvető keresztény értékrendünk van, amit elvárunk, hogy az alkalmainkon képviselje mindenki, tehát ezt szerintem nem kell nagyon részletezni, keresztény szervezetről van szó, és keresztény alkalmakról, de mindenkit szeretettel várunk résztvevőnek minden alkalmunkra. A második szint az a tagság. Krisz tag az alapszabályunk szerint, ez 2002-től így van, az lehet, aki megtért református fiatal. Tehát hivatalos tagunk az lehet, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak. Ha ez megtörtént, tehát kárpátaljai református és megtért fiatalról van szó, akkor be lehet regisztrálni. Van egy űrlap, és ott ki lehet tölteni a regisztrációs ívet. Azért fontos, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, és hogy tényleg legyenek is tagjaink ezek a fiatalok, mert őket szeretnénk még mélyebben segíteni, kísérni. Szöviken keresztül kifejezetten megtért fiataloknak szervezett alkalmakon, hitmélyítő alkalmakon keresztül. És a harmadik szint az a munkatárs, ez a legszűkebb talán, aki be is akar állni a Krisznek a szolgálatába. Aki már taggá válik, azokat folyamatosan értesítjük az alkalmainkról, és felkérjük, vagy lehetőséget biztosítunk, hogy be lehet állni, vállalhat szolgálatot, jelezheted, hogy mit szeretnél segíteni azon az alkalmon.
2: Nagyon szépen köszönjük, elfogadott felkérésünket, sok erőt és áldást kívánunk a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel. Hát már csak egy hónap, egy szűk hónap, és itt a lendület 2026-ban, 7 év után újra.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgettünk a 2026. június 27-én megszervezendő lendületről. Erdély. Sata Zalán, a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget, és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
7: Sata Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus TV-s csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
0: Én a Bábesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Taipeibe cserediáknak.
7: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
0: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott is, ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
7: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
0: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
7: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
0: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
7: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
0: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
7: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
0: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
8: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
0: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. Nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
8: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
0: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
8: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
0: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
8: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről mit tudsz mondani?
0: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
8: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
0: Huan ying ni men lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
8: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend mondjuk, amit így magaddal hoztál?
0: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
8: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
0: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
8: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban, mik a jövőbeli terveid?
0: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
8: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
0: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
1: Az elmúlt percekben Sata Zalánnal, a BBT-je újságírás szakos hallgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján.
9: Az előzőekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant hallották.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat június 6-án szombat déli magazin műsorunk második órájában is. Szabó Anita a mikrofonnál. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Így szól a mai nap gondolata, amely Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, pszichológus, analitikustól származik. Hamarosan híreket mondok, 13:15-kor pedig a legkisebb hallgatókat is várjuk rádió közelbe, Kródi Gyula Csengő Palkó című meséjével. Ezt követően fülbe jó, könnyű zenei műsorunkat hallhatják, amelyet Bíró Hunor szerkesztett. A mai adásban az ausztrál származású Szia zenei pályafutását ismerhetik meg. 14 órakor ismét hírek következnek, majd versovatunkban egy Kozma László költeményt osztunk meg. 14:20-kor pedig a harangszorovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. 14:35-től zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunkkal várjuk Önöket, amelyben a hét ünnepeltjét köszöntjük. Tartsanak velünk, ha tehetik, a továbbiakban is. Most híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Letöltendő börtönbüntetést kaptak a korrupt kolozsvári rendőrök. Októberben átadhatják a marosvásárhelyi jégcsarnokot. Késve szóltak az ukránok a románoknak a harci drónról. Kuvait és Bahrein ellen is rakétákat indított Irán. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Hat év után ítéletet hirdetett a kolozsvári törvényszék egy olyan korrupciós ügyben, amelyben két rendőrt vádoltak meg kenőpénz elfogadásával, illetve bűnrészességgel. A Digi 24 szerint 2020-ban a két rendőr közúti ellenőrzés alkalmával leállított egy autót. A sofőrrel szemben 800 lejes pénzbírságot, valamint a gépjármű vezetői engedélyének felfüggesztését helyezték kilátásba, ha csak nem fizet nekik 500 lejt. A bíróság most mindkét rendőrt letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Egyikük 4 év és 6 hónap, másikuk 4 év szabadságvesztést kapott, büntetésük után pedig 3 évig nem gyakorolhatják hivatásukat. A tervek szerint októberben átadják a marosvásárhelyi jégcsarnokot, amely multifunkcionális sportpályaként is működik majd, azaz kézilabda, kosárlabda és röplabda mérkőzéseknek is otthont adhat. Sokan már nem hitték, hogy egyszer elkészül. Évekig állt félbehagyva, most viszont végre a célegyenesbe ért a marosvásárhelyi műjégpálya ügye. A fejlesztési minisztérium többletfinanszírozásának köszönhetően folytatódhatnak a munkálatok, és a tervek szerint októberben átadják a létesítményt. Ráadásul nem csak műjégpályaként, hanem multifunkcionális sportpályaként is szolgálja majd a marosvásárhelyeket. Egy közel 2 évtizede várt beruházás végre megvalósul, írta pénteken Facebook oldalán Csibi Attila Zoltán, Maros megyei RMDSZ elnök. A csarnok kézilabda, kosárlabda, röplabda, torna, birkózó, ökölvívó, harcművészeti és asztali tenisz versenyek megrendezésére is alkalmas. A nem jégen zajló mérkőzések esetében a játékfelületet parkettával borítják be, amelyet a lefedésben résztvevő személyzet számától függően hozzávetőleg 1 nap alatt lehet elhelyezni.

0: A román fél arra kérte az ukrán hatóságokat, hogy azonnal értesítsék őket a Románia számára kockázatot jelentő helyzetekről, közölte pénteken a bukaresti belügyminisztérium. Radu Miruce ügyvivő védelmi miniszter megerősítette, hogy az ukrán fél több órás késéssel nyújtott tájékoztatást Románia számára a Fekete-tengeren elszabadult harci drónokról. Nem sokon múlt, hogy nem vezetett katasztrófához a Konstanca kikötőjében péntek reggel bekövetkezett drónincidens, amelynek során felrobbant egy ukrán tengeri jármű. A nap második felére kiderült, hogy nem egy, hanem négy elszabadult vízidrón közelítette meg a román partokat, és mindenről az ukrán hatóságok több órás késéssel értesítették a román illetékes szerveket. Irán 7 rakétát lőtt ki Kuvait és Bahrein irányába, közölte szombaton az amerikai hadsereg. Tájékoztatásuk szerint a rakéták közül 6-ot elfogtak, valamint a 7. sem találta el a kijelölt célpontját. Jelentette az AFP és a Reuters. Irán 7 rakétát indított Kuvait és Bahrein felé, az első értékelések szerint 6-ot elfogtak, a 7. pedig nem érte el a tervezett célját. Írta az amerikai hadsereg az X közösségi platformon, hozzátéve, hogy amerikai katonák nem sérültek meg. Az amerikai erők arról is beszámoltak, hogy 4 iráni drónt semmisítettek meg, amelyeket a Hormuzi szoros irányába indítottak. A Román Nemzeti Bank már érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély. Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
3: Sok kicsi, sok

0: Megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. A Diakónia Keresztjén Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A kolozsvári fiók szervezet egészségi és szociális gondokkal élők számára nyújt segítséget. Idősek és betegek ellátása érdekében két gondozó otthont működtet, felvállalja a betegek otthoni ápolását, a palliációs ellátás keretén belül pedig speciális szakellátást biztosít a gyógyíthatatlan stádiumban lévő rákos betegeknek, támaszt nyújtva családtagjaiknak is. Az alapítvány gyerekprogramja hátrányos helyzetű családból származó gyermekek nevelését, tanulmányi és szociális felzárkóztatását vállalja fel komplex délutáni foglalkozás által. A fiatalokat társadalmi szerepvállalásra ösztönzi a kolozsvári fiúk belföldi és nemzetközi önkéntes programja. Saját tevékenységeibe fogad helyi és külföldi fiatalokat, valamint külföldi szolgálatra is küld ki önkénteseket. Részleteket a www.diakonia.ro/CJ honlapon olvashatnak. Érdeklődni bármilyen segítségkérés esetében a 0264 44 19 71-es telefonszámon, valamint a diakonia2005@yahoo.com e-mail címen lehet.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Mesekosár rovatunk következik, amelyben Krúdi Gyula Csengő Palkó című meséjét osztjuk meg.
3: Mesekosár! Mesekosár!
4: Csengő Palkó. A nagyságos fejedelem hegyaljai szöllőjében a pásztort Csengő Palkónak hívták. Nem közönséges hivatal volt Rákóczi Ferenc szöllőpásztorának lenni. Arra a szöllőre vigyázott Csengő Palkó, amelyik szöllőben a világ legjobb, legdrágább bora termett, a tokai bor. A fejedelemnek különben is kedves embere volt a tokai szőlőcsőz, és ha néha napján meglátogatta nevezetes szőlőbirtokát, Palkóval mindig szívesen szóba állt. Rákóczi Ferenc ismerte minden cselédjét, pedig volt neki sok. Vasárnaponként együtt ment a templomba a cselédekkel. Együtt imádkozott velük. No, Csengő Palkó, szólította meg gyakran a tokai csőzt. Látom, hogy hűségesen vigyáztál a rád bízott dolgokra. Egy sem pusztult ki a régi tőkék közül. Van-e valami kívánságod? Az a kívánságom, felelt a sánta apró emberke, hogy a nagyságos fejedelmet az Úristen sokáig éltesse. Hát más kívánságod nincs. Csengő Palkó felsohajtott. Hát volna, hogy ne volna. Régi kívánságom mára nekem, hogy udvari vitéz szeretnék lenni a nagyságos úr mellett, de tudom azt is, hogy a rossz lábom miatt ez a kívánságom nem teljesülhet. Abban az időben minden épp kézláb ember elment kurusznak, harcolni a fejedelemért, a szabadságért. Nem maradt oda haza más csak, aki nyomorék volt. No lám, még annak is az a kívánsága, hogy a vérét onthassa a hazáért. A sánta, törpe szőlőpásztor fájó szívvel hallgatta néha a völgyből hangzó tárogatót. Ott szeretett volna lenni ő is, ahol a zászlót viszik. De mert nem mehetett. Hát csak a csengőt rázta, ami a derekára volt kötve, hogy elriassza vele az éhes verebeket, kotnyeles rigókat, amik szőlőérés idején szüretelni akarták a szőlőt a fejedelem előtt. Reggeltől napestig hangzott a csengő a fejedelem szőlőjéből. Minden szőlőszemre külön vigyázott Csengő Palkó. Egyszer, amikor a fejedelem ismét meglátogatta volna tokai szőlőjét, Csengő Palkó tisztelettel levette a süvegét előtte, és így szólott. Nagyságos fejedelem, a hajam szakállam megfehéredett,

Megöregedtem magam, és megöregedett itt körülöttem minden. A kunyhó, a bodrikutyám, még a botam is olyan öreg már, mint magam. Csak egy nem akar megvérülni. A csengő. Annak még mostan is olyan hangja van, mint gyerekkorában. Vékony, csilingelő hangja van a csengőnek, mint ha valami gyerek rázna. Én egy öreg csengőt, egy mély hangú kolompot szeretnék, ami az ilyen magamfajta öreg szőlőpásztornak dukál. A fejedelem gondterhelt arcán futó mosoly röppent végig. Tehát egy kolompot szeretnél, csengőpalkó? Ha, a legnagyobb kolompot, amit a pataki vásáron árulnak. Hides tova, 40 esztendeje lesz, hogy pásztorkodom. Már a nagyságos fejedelem idesapját is szolgáltam. Megkapod a kolompot, csengőpalkó, szólt a fejedelem. És csengőpalkó másnap már jókedvűen fenyegette meg az öklével a csiripelő verebeket, fuvolázó sárgarigókat, amelyek a csengő megszokott hangjától már nem féltek. Megálljatok, guncutok, majd rátok ijesztek én a kolompal, bezzeg elrepültök akkor még a környékről is. Palkó várta napról napra a megígért kolompot. De a kolomp sehogy sem akart megérkezni. Már a szüret is elmullott. A rigók és a veregek semmi csipegetni valót nem találtak a fejedelem szőlőjében. De a kolomp nem jött. Há, pedig a fejedelem megígérte, mondta szomorúan csengőpalkó. Tám megfeledkezett volna a legkisebb szolgájáról? Nem, az nem lehet, a fejedelem nem szokott megfeledkezni az ígéretéről. Nem sokára azután megtudta csengőpalkó, hogy miért nem kapta meg ő a várva várt kolompot. Rossz csillagok jártak. A fejedelem elbúcsúzott az országból, birtokait, kastélyait elkobozták. Csengő Palkó egy napon arra virradt, hogy új gazdája van a tokai szőlőnek. Az új gazdag megígérte, hogy akkora kolompot vesz Csengő Palkónak, mint a debreceni nagyharang, csak hűséggel szolgálja őt is, mint a fejedelmet. Nem kell már nekem a kolomp. Felelt az ősz öreg emberke, de még a csengő se kell. Itt hagyom a szolgálatot a verebekre meg a sárgarigókra. És csengőpalkó ott hagyta 40 esztendő után a tokai hegyet. Görbe pásztorbotját a kezébe vette, a rongyos tarisznyáját a hátára akasztotta, és megindult arra felé, amerre a bujdosó fejedelem lábanyomát lelte. Soká bolyongott a tokai szőlőpásztor. Bejárt után a félvilágot is, mikor végre egy napon megtalálta fejedelmét Törökországban. Eljöttem a kolompér, mondta könyveborult szemmel. Megkapott, fiam, harangot kapsz a csengő helyett. Szólt, megindulva a fejedelem. Te húzd meg a harangot ezután, ha reggelenként imádkozni a templomba megyek.

0: A következő percekben fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallhatják, amelyet Bíró Hunor szerkesztett. A fülbe jó mai adásában az ausztrál származású Szia zenei pályafutását ismerhetik meg. Az énekes, dalszerző és producer bebizonyította, hogy a sikerhez nem feltétlenül szükséges a hagyományos sztárkultusz követése. Egyedi hangjával, kreatív dalszövegeivel és művészi látásmódjával maradandó nyomot hagyott a könnyű zene történetében.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt az Agnus Rádió könnyű zenei műsorának legfrissebb adása, amelyben ezúttal az ausztrál énekesnő, dalszerző és producer Szia történetét ismerhetik meg. Az elhangzó információk mellett természetesen zenét is hallgatunk. A mai műsorban Szia egyik korai meghatározó albumáról, a 2008-as Some People Have Real Problems című korongról kapnak egy kis ízelítőt. Tartsanak velünk, kellemes zenehallgatást!

Szia, teljes nevén Szia Katie Zobel Furler, ausztrál énekesnő, dalszerző és zenei producer. 1975. december 18-án született Adelaide városában, Dél-Ausztráliában. Már gyermekkorában nagy érdeklődést mutatott a zene iránt, és olyan világhírű előadók inspirálták, mint Aretha Franklin, Stevie Wonder és Sting. Szülei szintén művészeti területen dolgoztak, édesapja zenész, édesanyja pedig művészeti oktató volt. Ezek a családi hatások jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Szia már fiatal korában a művészi pálya felé forduljon. Zenei karrierje az 1990-es évek közepén kezdődött, amikor csatlakozott a Crisp nevű acid jazz együtteshez. A zenekarral több felvételt is készített, azonban a formáció 97-ben feloszlott. Ezt követően Szia megjelentette első szólóalbumát, az Only Sea című lemezt. Bár ez a korai próbálkozás nem hozott átütő sikert, fontos lépés volt pályafutásának elindításában. Nem sokkal később Londonba költözött, ahol új lehetőségek vártak rá a zeneiparban.

Az Egyesült Királyságban Sia a Zero Seven nevű elektronikus zenei duóval kezdett dolgozni. Különleges hangja és érzelmes előadásmódja hamar felkeltette a közönség figyelmét. A 2000-es évek elején több szólóalbumot is kiadott, köztük a Healing is Difficult és a Color the Small One című lemezeket. Ezek ugyan nem váltak világszintű slágerekké, de egyre nagyobb elismerést szereztek számára a kritikusok és a zenerajongók körében. Sia karrierjének egyik legfontosabb fordulópontja az volt, amikor dalszerzőként kezdett dolgozni más előadók számára. Rendkívüli tehetsége révén olyan világsztároknak írt dalokat, mint Rihanna, Beyoncé vagy Christina Aguilera. A legismertebb szerzeményei közé tartozik Rihanna Diamonds című slágere, amely nemzetközi siker lett. Dalszerzőként szerzett tapasztalatai jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy később saját előadóként is új szintre emelje karrierjét.

Sia a világhírnevet végül a 2014-ben megjelent Thousand Forms of Fear című albuma hozta meg számára. A lemez legnagyobb sikere a Chandelier című dal volt, amely világszerte a slágerlisták élére került. A dal különlegessége nem csak a rendkívül erőteljes énekhangban, hanem a mély érzelmi tartalomban is rejlik. A hozzákészült videoklipben a fiatal táncos Maddie Ziegler szerepelt, aki később Sia egyik legismertebb alkotótársává vált. A klip művészi megoldásai és a tánc koreográfiája milliókat nyűgözött le világszerte. A Chandelier sikere után Sia a modern popzene egyik meghatározó alakjává vált. További nagy slágerei közé tartozik a Cheap Thrills, az Elastic Heart, az Alive és a David Guettával közösen készített Titanium. Ezek a dalok nem csak kereskedelmi sikert arattak, hanem bizonyították Sia sokoldalúságát is. Zenéjében gyakran ötvözi a pop, az elektronikus zene és a soul elemeit, miközben szövegei sokszor személyes élményeket, érzelmeket és küzdelmeket dolgoznak fel. Sia egyik legismertebb sajátossága, hogy hosszú éveken keresztül igyekezett elrejteni az arcát a nyilvánosság elől. Fellépésein gyakran viselt hatalmas parókát, amelyek eltakarják az arcát, és ritkán szerepelt hagyományos módon a médiában. Ennek oka az volt, hogy meg akarta őrizni magánéletét, és nem kívánta hírnév minden belejárójának részese lenni. Véleménye szerint a túlzott ismertség sokszor negatív hatással van az emberek életére, ezért tudatosan alakított ki egy olyan előadói imást, amelyben a figyelem inkább a zenére, mint a személyre összpontosul.

Lucia nem csak a zenében, hanem más művészeti területeken is kipróbálta magát, több filmhez szerzett zenét, valamint rendezőként is dolgozott. Emellett ismert állatvédő és rendszeresen támogat különböző jótékonysági kezdeményezéseket. Munkássága során számos díjat nyert, köztük több Aria díjat, valamint Grammy jelöléseket is kapott. Karrierje során Sia bebizonyította, hogy a sikerhez nem feltétlenül szükséges a hagyományos sztárkultusz követése. Egyedi hangjával, kreatív dalszövegeivel és művészi látásmódjával maradandó nyomot hagyott a könnyű zene történetében.

szerkesztett. A mai részben az ausztrál származású Szia zenei pályafutását ismerhették meg. Az énekes, dalszerző és producer bebizonyította, hogy a sikerhez nem feltétlenül szükséges a hagyományos sztárkultusz követése. Egyedi hangjával, kreatív dalszövegeivel és művészi látásmódjával maradandó nyomot hagyott a könnyű zene történetében. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak!

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anitát hallják, és ma Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus gondolatával köszöntöm Önöket. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Hamarosan híreket mondok, 14 óra 15 perckor versovatunkban Kozma László Tengermény című költeményét osszuk meg. Majd harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét közvetítem, és 14 óra 35 perctől a Zenedoboz komoly zenei kívánságműsorunkban azokat az hallgatóinkat köszöntjük, akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét. Tartsanak velünk, ha tehetik, ebben az órában is. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Letöltendő börtönbüntetést kaptak a korrupt kolozsvári rendőrök. Októberben átadhatják a marosvásárhelyi jégcsarnokot. Késve szóltak az ukránok a románoknak a harci drónról. Kuvait és Bahrein ellen is rakétákat indított Irán. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Hat év után ítéletet hirdetett a kolozsvári törvényszék egy olyan korrupciós ügyben, amelyben két rendőrt vádoltak meg kenőpénz elfogadásával, illetve bűnrészességgel. A Digi 24 szerint 2020-ban a két rendőr közúti ellenőrzés alkalmával leállított egy autót. A sofőrrel szemben 800 lejes pénzbírságot, valamint a gépjármű vezetői engedélyének felfüggesztését helyezték kilátásba, ha csak nem fizet nekik 500 lejt. A bíróság most mindkét rendőrt letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Egyikük 4 év és 6 hónap, másikuk 4 év szabadságvesztést kapott, büntetésük után pedig 3 évig nem gyakorolhatják hivatásukat. A tervek szerint októberben átadják a marosvásárhelyi jégcsarnokot, amely multifunkcionális sportpályaként is működik majd, azaz kézilabda, kosárlabda és röplabda mérkőzéseknek is otthont adhat. Sokan már nem hitték, hogy egyszer elkészül. Évekig állt félbehagyva, most viszont végre a cél egyenesbe ért a marosvásárhelyi műjégpálya ügye. A Fejlesztési Minisztérium többletfinanszírozásának köszönhetően folytatódhatnak a munkálatok, és a tervek szerint októberben átadják a létesítményt. Ráadásul nem csak műjégpályaként, hanem multifunkcionális sportpályaként is szolgálja majd a marosvásárhelyeket. Egy közel két évtizede várt beruházás végre megvalósul, írta pénteken Facebook oldalán Csibi Attila Zoltán, Maros megyei RMDSZ elnök. A csarnok kézilabda, kosárlabda, röplabda, torna, birkózó, ökölvívó, harcművészeti és asztali tenisz versenyek megrendezésére is alkalmas. A nem jégen zajló mérkőzések esetében a játékfelületet parkettával borítják be, amelyet a lefedésben résztvevő személyzet számától függően hozzávetőleg egy nap alatt lehet elhelyezni. A román fél arra kérte az ukrán hatóságokat, hogy azonnal értesítsék őket a Románia számára kockázatot jelentő helyzetekről, közölte pénteken a bukaresti belügyminisztérium. Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter megerősítette, hogy az ukrán fél több órás késéssel nyújtott tájékoztatást Románia számára a Fekete-tengeren elszabadult harci drónokról. Nem sokon múlt, hogy nem vezetett katasztrófához a

0: Lufthansa kikötőjében péntek reggel bekövetkezett drónincidens, amelynek során felrobbant egy ukrán tengeri jármű. A nap második felére kiderült, hogy nem egy, hanem 4 elszabadult vízidrón közelítette meg a román partokat, és mindenről az ukrán hatóságok több órás késéssel értesítették a román illetékes szerveket. Irán 7 rakétát lőtt ki Kuvait és Bahrein irányába, közölte szombaton az amerikai hadsereg. Tájékoztatásuk szerint a rakéták közül 6-ot elfogtak, valamint a 7. sem találta el a kijelölt célpontját, jelentette az AFP és a Reuters. Irán 7 rakétát indított Kuvait és Bahrein felé, az első értékelések szerint 6-ot elfogtak, a 7. pedig nem ért el a tervezett célját. Írta az amerikai hadsereg az X közösségi platformon, hozzátéve, hogy amerikai katonák nem sérültek meg. Az amerikai erők arról is beszámoltak, hogy 4 iráni drónt semmisítettek meg, amelyeket a Hormuzi szoros irányába indítottak. A Román Nemzeti Bank már érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Gombolózón állék zenében. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Versrovatunk következik, amelyben Kozma László Tengermély című költeményét osszuk meg.

Kozma László, tengermély. Mint gömb, hol meggörbül a tér, és önmagába visszatér. Lebeg, lebeg medúzaként, csillogva ússza át a mélyt. Tenger zöldellő bársonyán, ezer ágú erdőkorall. És színes rebbenő halak feszítnek uszonyszárnyakat. Kúp, henger, fénylő vonalak, tisztán lebegő gondolat. Áttetsző fénylő forma, csak mely korál ágakon fakad? Csiga vázat vagy fényruhát, mi keres, mi suhan tovább? Milyen tartalom váltja itt a forma szivárványait? Megszülve az élet csodát, hullámzó geometriát. Egymásban mi fut, mi rohan? Oly könnyedén és súlyosan, míg a magasból mélybe hull, és már is mássá alakul. Mi lesz a végső formatest, mely felragyog és élni kezd? Mert változás, s örök szabálya, hogy kering az árapály, s a lélek önmagába tér, mint gömb, hol meggörbül a tér.

0: Versrovatunkat sugároztuk, amelyben Kozma László Tengermély című költeményét hallgattuk meg. Most következzen harangszó rovatunk, amelyben a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

Sok szeretettel köszöntöm a harangszó rovat hallgatóit a mikrofonnál, Szabó Anita. Elsőként a Református Egyház vasárnapi istentiszteleti rendjét tekintjük át. A Teológiai Intézetben 4:12-től Lukács Olga szolgál. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától Telegdi István prédikál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Telegdi István hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Pap Ákos, délután 6 órától Székely József tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Székely József szolgál. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lőrinc Attila hirdeti az igét. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos, délután 6 órától Füstös Tóth Beatrix tart istentiszteletet. Az Iris telepi templomban

délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. A Kerekdombi templomban délelőtt 10 órától Imre Jenő, délután 6 órától Fazakas Csaba hirdeti az igét. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton tart istentiszteletet. Külesföldön 9:30-tól Pintek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Simon János prédikál. Tóvidéken délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor prédikál, délután 6 órától pedig Nagy Eszter. A Kolozsmonostori templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Fehér Attila tart istentiszteletet. Százfenesen délelőtt 10 órától és délután 6-tól Máté István szolgál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás hirdeti az igét. Apahidán délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től Szent Misét tart László Attila főesperes. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától a piarista szerzetes lelkészek hirdetik az igét. 9:30-től román nyelvű Szent Misét tart Popeszk Miaice Krisztián, 17 órától francia nyelvű Szent Misét tartanak, Böszörményi Géza szolgál, 19 órától egyetemisták Szent Miséjét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban reggel 9 órától és déli 12 órától celebrálják a misét a ferences szerzetes papok, amely követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A Fájdalmas Szűzanya Monostori úti templomban reggel 9-től Székely Dénes tartja a Szent Misét. A Kolozs Monostori Nagyboldogasszony apátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes celebrálja misét. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban reggel 9 és délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás tart Szent Misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től gyermekek első szent áldozása lesz, és Círják Ottó celebrálja a misét. A Szent József templomban Irisztelepen délelőtt 11:30-től a piarista szerzetes papok tartják a Szent Misét. A Szent István templomban Dónát úton 9:30-től Böjte Csongor szolgál. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8:30-től Ferenc Antal celebrálja a misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától vasárnap előesti Szent Misét tart Ferenc Antal.

0: Az unitárius egyházban, a belvárosi templomban délelőtt 11-től Rácz Norbert Zsolt prédikál, az irisztelepi templomban 11-től Mezei Csaba tart istentiszteletet. Monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor szolgál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

0: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
1: Köszöntöm a Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk kedves hallgatóit, és köszöntöm mindazokat, akik ezen a héten a névnapjukat, születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Elsőként a névnapját ünneplőket köszöntjük, szóljon Dmitrij Sosztakovics első szimfóniájának harmadik tétele.

Dmitri Sosztakovics első szimfóniájának harmadik tétele csendült fel, amellyel a névnapját ünneplő hallgatóinkat köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig. A névnapjukat ünneplő hallgatóink köszöntése után most a születésnaposok felé fordulunk. Külön szeretném kollégáim nevében is sok szeretettel köszönteni kedves főszerkesztő munkatársunkat, Janicskó Mihály Noémit, közelgő születésnapja alkalmából. Kívánunk neki jó egészséget, örömökben gazdag, sikeres éveket és még nagyon sok boldog születésnapot. Ugyanezekkel a jó kívánságokkal köszöntünk minden kedves hallgatót is, akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat, valamint mindazokat, akiknek életében most érkezett el egy fontos, szép vagy emlékezetes pillanat. Fogadják szeretettel Olá Gergő Jobb egy nap című dalát.

0: Kollégáim nevében köszöntöttük kedves főszerkesztő munkatársunkat, Janicskó Mihály Noémit, közelgő születésnapja alkalmából. És jó kívánságainkat küldtük minden hallgatóinknak is, akik ezen a héten ünneplik születésnapjukat, névnapjukat vagy életük, valamilyen fontos, szép eseményét. Nekik szólt Olá Gergő Jobb egy nap című dala. Isten éltesse valamennyi ünnepeltünket, kívánunk jó egészséget, sok örömöt és áldásokban gazdag, boldog éveket.
1: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
0: Köszönjük figyelmüket, Zenedoboz komoly zenei kívánság műsorunk jövő héten is jelentkezik. Addig várjuk üzeneteiket a 0264 441 968-as telefonszámra vagy az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban, homókora késői műsorunk első órájában Isten tiszteletet sugárzunk. Második órában a nap ájtata hangzik el, amelyet kalendárium is névnap köszöntő követ. A homokóra harmadik és egyben utolsó órájában múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak az elmúlt három órában. Carl Gustav Jung svájci pszichiáter, pszichológus, analitikus gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Az összes kozmikus csodák közül a lélek a legnagyobb. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Önök az elmúlt három órában a Szombat déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Letöltendő börtönbüntetést kaptak a korrupt kolozsvári rendőrök. Októberben átadhatják a marosvásárhelyi jégcsarnokot. Késve szóltak az ukránok a románoknak a harci drónról. Kuvait és Bahrein ellen is rakétákat indított Irán. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Hat év után ítéletet hirdetett a kolozsvári törvényszék egy olyan korrupciós ügyben, amelyben két rendőrt vádoltak meg kenőpénz elfogadásával, illetve bűnrészességgel. A Digi 24 szerint 2020-ban a két rendőr közúti ellenőrzés alkalmával leállított egy autót. A sofőrrel szemben 800 lejes pénzbírságot, valamint a gépjármű vezetői engedélyének felfüggesztését helyezték kilátásba, ha csak nem fizet nekik 500 lejt. A bíróság most mindkét rendőrt letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Egyikük 4 év és 6 hónap, másikuk 4 év szabadságvesztést kapott, büntetésük után pedig 3 évig nem gyakorolhatják hivatásukat. A tervek szerint októberben átadják a marosvásárhelyi jégcsarnokot, amely multifunkcionális sportpályaként is működik majd, azaz kézilabda, kosárlabda és röplabda mérkőzéseknek is otthont adhat. Sokan már nem hitték, hogy egyszer elkészül. Évekig állt félbehagyva, most viszont végre a célegyenesbe ért a marosvásárhelyi műjégpálya ügye. A Fejlesztési Minisztérium többletfinanszírozásának köszönhetően folytatódhatnak a munkálatok, és a tervek szerint októberben átadják a létesítményt. Ráadásul nem csak műjégpályaként, hanem multifunkcionális sportpályaként is szolgálja majd a marosvásárhelyeket. Egy közel 2 évtizede várt beruházás végre megvalósul, írta pénteken Facebook oldalán Csibi Attila Zoltán, Maros megyei RMDSZ elnök. A csarnok kézilabda, kosárlabda, röplabda, torna, birkózó, ökölvívó, harcművészeti és asztali tenisz versenyek megrendezésére is alkalmas. A nem jégen zajló mérkőzések esetében a játékfelületet parkettával borítják be, amelyet a lefedésben résztvevő személyzet számától függően hozzávetőleg 1 nap alatt lehet elhelyezni. A román fél arra kérte az ukrán hatóságokat, hogy azonnal értesítsék őket a Románia számára kockázatot jelentő helyzetekről, közölte pénteken a bukaresti belügyminisztérium. Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter megerősítette, hogy az ukrán fél több órás késéssel nyújtott tájékoztatást Románia számára a Fekete-tengeren elszabadult harci drónokról. Nem sokon múlt, hogy nem vezetett katasztrófához a Konstanca kikötőjében péntek reggel bekövetkezett drónincidens, amelynek során felrobbant egy ukrán tengeri jármű.

0: A nap második felére kiderült, hogy nem egy, hanem 4 elszabadult vízidrón közelítette meg a román partokat, és mindenről az ukrán hatóságok több órás késéssel értesítették a román illetékes szerveket. Irán 7 rakétát lőtt ki Kuvait és Bahrein irányába, közölte szombaton az amerikai hadsereg. Tájékoztatásuk szerint a rakéták közül 6-ot elfogtak, valamint a 7. sem találta el a kijelölt célpontját. Jelentette az AFP és a Reuters. Irán 7 rakétát indított Kuvait és Bahrein felé, az első értékelések szerint 6-ot elfogtak, a 7. pedig nem érte el a tervezett célját. Írta az amerikai hadsereg az X közösségi platformon, hozzátéve, hogy amerikai katonák nem sérültek meg. Az amerikai erők arról is beszámoltak, hogy 4 iráni drónt semmisítettek meg, amelyeket a Hormuzi szoros irányába indítottak. A Román Nemzeti Bank már érvényes valuta árfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és 100 magyar forint 1 lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A nap csúcshőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Új altató és lélegeztetőgéppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház a Kegyes Alapítvány jóvoltából.
4: Mondjuk úgy könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ő korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz.
3: Miért a Világzenei Csőrfesztivál?
5: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik igen újra visszatérnek a Mérai Csőrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai Csőrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csőrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
3: Lendület a Kriszt szervezésében.
6: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
3: 2 év Tájvanon, Satazalán, ázsiai élményei.
7: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Új altató és lélegeztető géppel bővült a Kárpátaljai Megyei Gyermek.

0: kórház eszközparkja. A több mint 2,6 millió hrivnye értékű berendezést a Kegyes Jótékonysági Alapítvány adományozta a Jónak lenni jó adománygyűjtő kampányban felajánlott támogatásnak köszönhetően. A kórház tájékoztatása szerint a készüléket már üzembe helyezték, és az első két napban már 4 műtét során is használták. A befolyt összegből a jótékonysági szervezet a Nagydobronyi Református Gyermekotthont, a Ráti Szent Mihály Gyermekotthont, illetve a Munkácsi Gyermekkórházat is segíteni tudja. Erről Sipos József református lelkipásztor, a kegyes elnöke számol be rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
1: Nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről? És persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a kegyes, illetve a Munkácsi megyei gyermekkórháznak az életében munkájában.
2: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál, és voltam már hegyet mászni egy néhányszor, viszont tényleg ott az elején, amikor így felnézel a hegyre, és hogy oda kell felmászni, el se hinnéd, hogy ez sikerülhet neked. Én sem gondoltam volna soha életemben, hogy valamikor a Munkácsi megyei gyermekkórházba rajtam keresztül egy ilyen nagyon komoly lélegeztetőgép, vagy egy évvel ezelőtt se gondoltam volna. Azt viszont már évek óta csináljuk, hogy ott vagyunk a gyermekkórházban, és hát egy cipős doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg, úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk, és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő, Bíró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ők korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőben használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
3: A sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
2: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten, és hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztetőgép, olyan, ami nincs a Munkácsi kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
1: folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy perce sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
2: Ez így van, már januártól is legutóbb egy 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerva, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond. Attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most is láttam azokat a szemeket, 14 éves a legidősebb lány, 12, 10, 8, 6 lefele, azt a kétségbeesést és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem és próbálom megnyugtatni, de a gyerekát sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
1: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
2: És ott akarod hagyni egy napra.
1: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálat tevő nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülők kéne behozni.
2: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van, tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég, tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
3: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
2: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak. Itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt. Rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet. Ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve. Tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján nekünk ez lesz a következő nagyon-nagyon nagy lépés, amit próbálunk ugye előkészíteni is lépni. De ezen kívül pedig azok az ígéretek, amelyek voltak a Dobrony gyermekotthon felé, vagy Ráti családi típusú gyermekotthon felé, vagy a kórház felé, hogy ezek mind-mind egyen-egyenként megvalósuljanak a jónak lenni jó adománygyűjtő kampányból, és év második felében rá fogunk térni a saját nagy, hosszú távú céljainkra, terveinkre, de minden nap pedig ott vagyunk a kórházban.
1: Rát, az egy izgalmas terület, sok fejlesztésre van szükség. Mik az a terület, amiken próbálják segíteni a munkájukat?
2: A Ráti gyermekotthon, családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűes focipálya, ami az ott lévő 5 nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és egy közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztésre is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni. Már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi. Úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
1: A kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál felölelni. Ha van lehetőség és van szándék, akkor milyen formában van szükség segítségre, akár önkéntes munka, akár egyéb adományok, vagy egyéb tételeknek a összekötésében?
2: Nekünk a legnagyobb az, hogy olyan emberek álljanak oda, akik valóban tudják csinálni ezt az egészet. Mindig kirendelte még Isten azt, hogy valahol hiány volt, vagy munkatársba volt hiány, vagy önkéntes volt hiány, akkor valahogy ez megoldódjon. Én ebben is Isten vezetését látom. Van egy ilyen kemény magunk, akikre támaszként, háttérként mindig is számíthatok, viszont az is tény, hogy jelenlegi helyzet, háborús helyzet, vannak olyan önkénteseim, akiknek muszáj volt tovább menni, férjéhez menni, munkát vállalni, nem egyszerű a helyzet Kárpátalján, viszont ezek úgy kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor meg kell eset, és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk, és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz, szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy 4 ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
3: De jó néhányan megmaradtak.
2: Igen, megmaradnak, ez nem tőlem függ. Én minden úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazok, amit mondok, és működik.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
0: Az elmúlt percekben Sipos Józsefet, református lelkipásztort, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatták. Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők előtt. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
4: Idén mikor lesz ismét hangos Méra?
5: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
4: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
5: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. És igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pottyában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érdeklődőket.
4: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
5: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon, Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont a nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többet lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
4: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
5: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólincsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
4: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
5: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntarthatóak mindezek a hatalmas nagy fesztiválok, Antol vagy Electric Castle Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiben én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottsága a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztivál rendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
4: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
5: Hát egyrészt mi egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalóz Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
4: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
5: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
0: Az elmúlt percekben a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál főszervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. Kárpátalja. A 2019-es év óta sokan várták már azt a pillanatot, amikor újra együtt lehetnek fiatalok egy közös alkalmon, ahol a dicsőítés, az ige, a közösség és a találkozások kerülnek a középpontba. A lendület 2026 pontosan erről szól. Egy nap, ahol régi ismerősök és új barátok találkoznak, és ahol a Krisz, a szervezők szerint újra fellobbanhat a hit és az összetartozás élménye. Hogy mit is jelent ez az idei esemény, milyen üzenetet hordoz és mire készülnek a résztvevők, erről beszélgetünk most Balázs Antallal, a Krisz elnökével.
1: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy a 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
2: 7 év kihagyás után igazából igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság Stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
1: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a Krisznek egyébként először kisgyermeke, majd a legnagyobb, egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézzünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
2: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez egy valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és ugye az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk, több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk, 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
1: Fontos megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyílt téren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
2: Tehát valóban a lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egy személyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
1: Hírva végad a magyar, szokták ezt mondani, de a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor teszünk be keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak zsoltár, amely ott van is. Ha nincs más sem, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
2: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak, tehát
6: hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Istenél dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
1: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebből a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
6: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, azt nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok, fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
1: És akkor ez generáció elfejtette el nagyjából.
6: Igen, a korhatár miatt akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítő blokk. Ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partner szervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a Hököt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
1: Számos egyéb program várja az érdeklődőket a Krisz közösségén belül a nyáron. Ugye a Krisz hét az egy nagyon nagy programsorozat, sok éve nagyon sok száz fiatalt foglal magába évenkről évekre.
6: Igen, tehát a nyarunkról, hogyha így össze kellene foglalni, itt van előttem az éves programtervünk, nagyon-nagyon zsúfolt évet terveztünk be egyébként. Hál' Istennek mennek is a programjaink folyamatosan, ilyen kisebb volumenű alkalmak is. Nyáron 3 alkalmat emelnék ki, ez az első, ugye, amiről beszéltünk, a lendület, ez június 27-én itt Beregszászban, egynapos alkalom, aztán a második legnagyobb alkalmunk minden éven a Kriszben az a Krisz hét, mert az viszont egy egész hetes, egy ötnapos tábor, tehát az a leghosszabb alkalmunk, létszámban nyilván kisebb, mert ott altatjuk is, tehát ott alvós az alkalom, és a hely befogadó képességétől függ. A Beregi Líceumban leszünk, most infrastruktúrálisan az a legmegfelelőbb helyszín nekünk, ez pedig júliusnak az utolsó hete, tehát július 25-e környékétől augusztus 1-én fog majd véget érni. Beregen, Nagyberegen, a Beregi Liceumban, oda még nem indítottuk meg a regisztrációt, de hamarosan már azt is elindítjuk, és van egy harmadik alkalom, amit még kiemelnék, és a fiatal felnőttek figyelmébe ajánlanék, ez pedig van egy túra betervezve, egy hegymászó túra a Kárpátokban, augusztus 15-én szombaton lesz ennek az időpontja. Mindig úgy vagyunk, hogy az aktuális alkalomnak menjen le a regisztrációja, és akkor elkezdjük a következőt, vagy hogyha nagyon közel van egymáshoz, akkor folyamatosan, párhuzamosan meghirdetjük. Még ezek nincsenek kiküldve, de jó, ha tudnak róla, és be lehet írni a naptárba ezeket az időpontokat.
1: Generációkról beszéltünk az elmúlt percekben, amikor valaki konfirmál, akkor nagyon nagy ajándék, hogy közben Kriszes tagként is megjelenhet, egy olyan közösség része lehet, amely újabb kapukat nyit a közösségi hit megélésében. Hát rengetegen konfirmáltak ahhoz képest, hogy milyen számokkal indultunk, ahhoz képest igazán sok fiatal konfirmált. Kik csatlakozhatnak a Krisznek a munkájához, milyen formában lehet tagja lenni, segíteni ezt a szolgálatot, ennek a közösségnek a tagjaként részt vállalni?
6: Ez egy nagyon fontos pont, tehát onnan indulnék, hogy a Krisznek tudatosan az a célkitűzése, hogy tovább vigye azt a folyamatot, amit a gyülekezetek végeznek, azt a missziót. Általában a gyülekezetek szorosan, nagyon szoros értelemben konfirmációig kísérik a fiatalokat. Nyilván vannak ifik utána, és várják is a fiatalokat, és mi is azt mondjuk, hogy maradjanak ott a gyülekezetükben, csatlakozzanak be a saját ifjükbe, vagy alakítsanak ifit. De nekünk az a feladatunk, hogy utána tovább kísérjük ezeket a fiatalokat, lehetőséget biztosítsunk nekik találkozásra, ismerjék egymást a kárpátaljai fiatalok, keresztény fiatalok. És az, hogy lehet bekapcsolódni a Krisznek a vérkeringésébe, ott 3 szintet emelnék ki. Az egyik az a résztvevő, tehát bárkit szeretettel várunk, alapvető keresztény értékrendünk van, amit elvárunk, hogy az alkalmainkon képviselje mindenki, tehát ezt szerintem nem kell nagyon részletezni, keresztény szervezet, gyülekezetről van szó, és keresztény alkalmakról, de mindenkit szeretettel várunk résztvevőnek minden alkalmunkra. A második szint az a tagság. Kristag az alapszabályunk szerint, ez 2002-től így van, az lehet, aki megtért református fiatal. Tehát hivatalos tagunk az lehet, aki átadta az életét Jézus Krisztusnak. Ha ez megtörtént, tehát kárpátaljai református és megtért fiatalról van szó, akkor be lehet regisztrálni. Van egy űrlap, és ott ki lehet tölteni a regisztrációs ívet. Azért fontos, hogy tudjuk, hogy kikről van szó, és hogy tényleg legyenek is tagjaink ezek a fiatalok, mert őket szeretnénk még mélyebben segíteni, kísérni. Szöviken keresztül, kifejezetten megtért fiataloknak szervezett alkalmakon, hitmélyítő alkalmakon keresztül. És a harmadik szint az a munkatárs, ez a legszűkebb talán, aki be is akar állni a Krisztnek a szolgálatába. Aki már taggá válik, azokat folyamatosan értesítjük az alkalmainkról, és felkérjük, vagy lehetőséget biztosítunk, hogy be lehet állni, vállalhat szolgálatot, jelezheted, hogy mit szeretnél segíteni azon az alkalmon.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket. Sok erőt és áldást kívánok a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel. Hát már csak egy hónap, egy szűk hónap, és itt a lendület 2026-ban, 7 év után újra.
6: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgettünk a 2026. június 27-én megszervezendő lendületről. Erdély. Sata Zalán, a BBT-je újságírás szakán kezdte el tanulmányait, majd fél év után úgy döntött, felfedezi Ázsia világát, a következő másfél évet pedig Tajvanon töltötte cserediákként. Ottani tapasztalatairól számolt be a Planetáriumban május 26-án, ahol elmesélte, hogyan élte túl a közel 50 fokos meleget, és a tájfunokat, milyen kihívásokkal járt a kínai nyelv megtanulása, de azt is megosztotta, mi hiányzik legjobban Tajvanról. A riporter Pilbák Kincső.
7: Sata Zalán újságírás szakon kezdte el tanulmányait Kolozsváron, fél év után pedig Tajvanra költözött, ahol kipróbálta a riporterkedést a Taiwan Plus TV-s csatornánál, beletanult a kínai nyelvbe, jövőre pedig visszatér, hogy elkezdje mesteri tanulmányait. Zalánt ázsiai tapasztalatairól kérdeztük.
8: Én a Babesbolyai Tudományegyetem újságírás szakán tanultam a magyar tagozaton. Első évem után, ahogy kezdtem volna a másodévet, mentem el Taipeibe cserediáknak.
7: Hogyan jött az ötlet, hogy éppen Tajvanon legyél cserediák?
8: Az őszinte válaszom az, hogy lekéstem az Erasmus határidőket, és kaptam egy e-mailt a titkárságról, hogy van lehetőség Tajvanra menni cserediáknak. Írtam egy üzenetet az unokatestvéremnek, aki már dolgozott ott, és ő azt mondta, hogy teljesen kihagyhatatlan. Jelentkeztem először csak így kíváncsiságból, és aztán szépen lassan összejött a program, és kijutottam.
7: És hogyan készültél fel erre az úgymond új életre?
8: A rengeteg papírmunka mellett kellett vízumot szereznem, és a vízum mellett kellett vakcinológiára mennem, mert ugye más vírusokkal találkozik ott a testem, és biztosabb, hogyha oltást kapok. Lelkiekben igazából csak arra készítettem fel magam, hogy idegenbe megyek. Nem számítottam semmire, és így nem is volt különösebb meglepetés, hanem csak arra vártam, hogy milyen újat hoz majd a sors.
7: És milyen volt az első benyomásod, miután megérkeztél?
8: Borzalmasan meleg volt. Hát sokszor megközelíti az 50 fokot a valós hőérzet, ez a magas páratartalomnak köszönhető, és az alapból meleg időjárásnak. Úgyhogy teljesen az az érzésem volt, amikor kinyílt a reptér ajtaja, és megcsapott a kinti levegő, mint hogy a teherautó jött volna szembe velem, és teljesen lesokkolt.
7: És mit tanultál ott? Milyen szakon tanultál?
8: Én a Grafika és Kommunikáció Intézetében voltam a National Taiwan Normal University-nek, úgyhogy grafikai tantárgyaim is voltak, de ugyanúgy megtalálhatók voltak az újságírás tantárgyai, és próbáltam úgy belőni a tantárgyakat, hogy illeszkedjen az itteni tantárgyakhoz.
7: Milyen volt a beilleszkedés, milyenek ott az emberek?
8: Nagyon könnyű összefoglalni. A tajvaniak nagyon nyitottak és kíváncsiak, és ezért könnyű közel kerülni hozzájuk. A külföldiek pedig, mivel mindenki több ezer kilométert utazott idegenbe, nyitottak és összetartóak. Segítünk egymásnak bevásárláskor, utazáskor, városfelfedezéskor, és így egész könnyen kialakul az élet.
7: Miben más az ottani oktatási rendszer, illetve mi az, ami szerinted itt is hasznos lenne ebből?
8: Az ottani oktatási rendszer legnagyobb kihívása számomra az, hogy minden héten van munkaadag. nem tudok úgy megpihenni, mint Romániában, amikor a tanárok ráthatják, hogy a saját tempódban tanulj egészen vizsgaidőszakig. Ott minden héten van valamilyen fajta felmérés, mondjuk felmérő, vagy beadandó, prezentáció, akár véleményformálás egy leadott anyagról, és ezért folyamatosan ilyen felkészülési késztetés van bennem, és soha nem érzem azt, hogy most megpihenhetek, és csak magamra gondolhatok. Ez, amit ki tudnék emelni, ami kihívás volt. Azonban van egy nagy pozitívum, inkább koncepciókat és fogalmakat tanítanak meg, hogy mi értsük meg, hogy mi az, amit tanítanak. Az évszámokat, neveket hanyagolják, és így sokkal jobban értem azt, amit akarnak mondani, sokkal kevesebb tankönyvi anyagból.
7: Úgy volt, hogy fél évre mész ki, de mégis két évet maradtál ott. Ez hogyan alakult így?
8: Az első interjún a Bábeses külkapcsolatok osztályának azt mondtam, hogy fél évet szeretnék menni, és utána az unokatestvérem megmondta, hogy ezt felejtsem el, mert fél év alatt ekkora idegenben nem lehet semmit létrehozni, úgyhogy változtattam egy évre, és aztán utána, miután munkát találtam, kellett mindenféle engedélyt szerezni, mindenféle egyetemi szervtől, dékántól, rektortól, főtitkárnőtől, és akkor is szépen kialakult az, hogy jóvá hagyták a harmadik fél évet is, és dolgoztam tovább a tévénél.
7: Erről a tévés gyakorlatodról akkor mesélnél?
8: Igen, a Taiwan Plus közszolgálati tévécsatornánál dolgoztam, ez egy angol nyelvű tévécsatorna. Egy tanárom ajánlásával kerültem be, és két fél évet töltöttem ott, riporter gyakornokként. Itt megtanultam tévés forgatókönyvet írni, interjúkat készíteni, alapszintű kínai szövegekkel dolgozni, kínaiul interjúvolni embereket akár az utcán, és megtanultam, hogy milyen az angol televíziózás. A legnehezebb az talán az volt, hogy a magyar írott sajtó hosszú összetételét átrakjam angol tévés nyelvezetbe, és ezért a szerkesztőknek elég sok rémámot okoztam azzal, hogy vágják szét a mondataimat akár hatba.
7: És milyen volt megtanulni a nyelvet, a nyelvről, mit tudsz mondani?
8: A kínai szerintem olyan, hogy az elején az ember az írásról azt mondja, hogy minthogyha festményeket akarna memorizálni, a vonásokat, azok hosszúságát, irányát, számát, ezeket mind meg akarja tanulni, emellé jönnek a tónusok a nyelvben, nagyon hasonlóak a hangzások, úgyhogy ez is rátesz egy nehézségi fokozatot, és utána szépen lassan átalakul, ez is egy nyelvé, ami először furcsának tűnik, hogy a karakterek most már mintha betűk lennének, és így szépen lassan kezdi beszélni az ember, nem viccből a világ egyik legnehezebb nyelve, és rengeteg gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember belejöjjön. Én az elején 10 órákat ültem a könyvtárba, ma pedig azért még mindig naponta próbálom a gyakorlataimat elvégezni.
7: Mondanál egy mondatot kínaiul, és lefordítod?
8: Huanying nimen lai Taiwan. Ez azt jelenti, hogy szeretettel várlak titeket Taiwanon.
7: Milyen szokásokat ismertél meg, milyen értékrendekkel találkoztál, és mi az az értékrend, mondjuk, amit így magaddal hoztál?
8: A legkedvencebb tradícióm az a holdúj év, és ilyenkor a családok, barátok összeülnek, és hatalmas vacsorákat készítenek egymásnak, társasjátékozunk, és csak együtt töltünk időt. Sokszor van tűzijáték, sokszor petárdázunk, csillagszórózunk, és ez a csodás hangulat, ez a közösségi erő, ami benne van ezekben az estékben, az fog meg igazán. Ez a számomra a hozzám legközelebb álló taiwani tradíció, hagyomány.
7: Megkérdezném, hogy mi az, ami legjobban hiányzik most úgy per pillanat?
8: Szerintem legjobban a kínai nyelv gyakorlása anyanyelvi emberekkel. Ez egy picit ilyen nagyon tanulósan hangzik. A gyomrom viszont azt mondja, hogy a hotpot, mert nagyon hiányzik a hotpot varázsa, az, hogy megfőzöm magamnak a húst, és van mellé végtelen fagyi, és hogy a taiwani barátaimmal együnk egy hotpot étteremben.
7: Visszamész mesterizni, mondtad itt az előadásodban. Mik a jövőbeli terveid?
8: A NCCU Egyetem nemzetközi kapcsolatok programjában fogok tanulni, és ezt azért választottam, hogy az újságírás mellé legyen valami szakosodásom, amit majd tudjak bevinni az újságírói munkámba, és valami konkrét szaktudást tudjak felajánlani annak az orgánumnak, ahol majd dolgozni fogok. Hogyha ezt elvégeztem, szívesen dolgozom tovább a tévés szakmába, külkapcsolati szakértői, újságírói pályán valószínűleg.
7: Mit tanácsolnál azoknak, akik épp egy ilyen út előtt állnak?
8: Azt tanácsolnám, hogy ne féljen és merjen lépni, mert az ilyen kalandok ezek fejlődéssel járnak. És persze van olyan ember, aki tényleg személyiségéből adódóan nem olyan felfedező típus, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha valaki érzi magában a kitörni akarás vágyát, akkor mindenképpen lépjen és menjen el egy ilyen programra, mert nagy fejlődés fog hozni az életében.
0: Az elmúlt percekben Sata Zalánnal, a BBT-je újságírás szakos hallgatójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján.

Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntelek benneteket és az Ágnus Rádió hallgatóit is a mai vasárnapon, húsvét utáni 6. vasárnapon, Exaudi vasárnapján. Ennek a vasárnapnak, hétnek a vezérigéje így szól hozzánk, Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Hát adja meg az Úristen, hogy egyre közelebb vonzon az Úr Jézus Krisztus bennünket hozzá, az Úrhoz, az Úr szeretetéhez, és tapasztaljuk meg életünk minden egyes napján ezt a közelséget, amelyet Jézus Krisztus életével, halálával és feltámadásával kieszközölt számunkra. Amen. Hirdetem nektek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, havonta egyszer, minden hónap második vasárnapján pedig német nyelvű istentisztelet is van templomunkban. Keddenként 9 órától hívunk benneteket, hogy reggeli áhítat, matutinum keretében is, hétközben is együtt hívjuk az Úristent segítségül. Jövő vasárnap pünköst ünnepe, és erre az ünnepre gyülekezeti napot tervezünk, és az Isten tiszteletet pedig közös étkezéssel zárjuk, a gyerekeknek külön program lesz. A szeretett vendégséghez ti magatok is hozzájárulhattok süteménnyel, gyümölcsel, vagy egy-egy tál salátával. Ugyanakkor múlt héten is hirdettem, hogy még hozzá lehet járulni egy-egy szál virággal az oltáron levő virágcsokorhoz, hogy így a virágok sokszínűsége is tükrözhesse a mi gyülekezetünknek a sok színűségét. A mai istentiszteletünkön megemlékezünk Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel 11 éve hunyt el, és akit azóta is hiányolnak szerettei. Ugyanakkor szomorú szívvel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk ma meg Rab Gyuláné Sándor Ida testvérünkről, aki 88 évesen május 28-án tért vissza Teremtő Istenünkhöz. Az ő temetésére a mai napon 13 órától kerül sor a zajzoni temetőben. Megkérlek benneteket, hogy a gyászolóiért imádkozzatok, gondoljatok rájuk a búcsú pillanataiban. Arra is kérlek, hogy jelezzétek, hogyha tudtok olyan beteg vagy idős testvérről, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, valamint hogyha tudtok olyanokról, akik más jellegű támogatásra szorulnak, gyógyszervásárlásra vagy számlafizetésre. Az adományaitokkal a gyülekezetünk szeretett szolgálatát támogatjátok. Köszönünk minden eddig beérkezett adományt, és Isten áldása legyen az adakozók életén. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

Kegyelmes Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjé velem irgalmat szerint. Könyörgöm szent lelked adományáért, hogy szeretetben, hitben járjunk, neked buzgón szolgáljunk. A Te nevedet életünkkel is megszenteljük, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Jézus mondja, én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnap ószövetségi olvasmányát, Jeremiás próféta könyvének 31. részéből, a 31. verstől a 34. versig. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké.

0: Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki egyházadra bíztad szent fiad evangéliumát, árasz ki követeidre az erő, a szeretet és a józanság lelkét, hogy készséggel szolgáljanak téged, és szerte a világon hiteles tanúit legyenek az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, mind örökkön, örökké.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap levélbeli szent igéjét, melyet írva találhatunk az Efézusbeli gyülekezethez írott levél 3. fejezetében, a 14. verstől a 21. versig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Halleluja!

Hallgassátok meg az evangéliumi ígét is, úgy, amint az írva található a János írása szerinti evangélium 16. részében, az 5. verstől a következőképpen. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg a mai napra kijelölt igehirdetési alapigét, ugye, mint az írva található Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelének harmadik részében, a 14. verstől a 21-ig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön, örökké. Amen. Eddig a felolvasott alapige, Istennek legyen hála érte. Ez az ige rész, amelyet most hallhattunk, ez Pál apostolnak egy imája. Nagyon sok mindent elmond az emberről az imádsága. Az, amikor imádkozik, hogy mit imádkozik, hogyan imádkozik, kiért imádkozik. Nem tudom, hogy hallottatok-e valaha, vagy hallottátok-e szüleiteket, értetek imádkozni, vagy elmondták-e, de hogy abban van valami megnyugtató, amikor valaki más imádkozik másért, és benne van az, hogy látja, hogy Isten sokkal hatalmasabb. Isten kezébe lehet a másikat hagyni, rá lehet bízni. Pál apostol az efézusi gyülekezetért imádkozik. És ez egy nagyon különös ima, mert arra gondolunk, hogy amikor másért imádkozunk, vagy másokért imádkozunk, akkor nagyon sokszor konkrét helyzetekért imádkozunk. Konkrét segítségért imádkozunk az Istenhez a másik személyre nézve. És Pál apostol nem azt kéri ebben az imádságban, hogy az efézusi gyülekezet legyen egészséges, legyen biztonságban. Nem azt kéri, hogy jó életük legyen, hogy sikeresek, gazdagok legyenek, hogy tudjanak ellenállni minden kísértésnek, hanem azt kéri, hogy lélekben legyenek erősek. Azt kéri, hogy a Krisztus lakjon az ő szívükben. Erőt kér számukra, de nem politikai vagy világi erőt, hanem erőt, hogy valami felfoghatatlant fel tudjanak fogni. Pál tisztában van azzal, és nem zárkózik el a mindennapi szükségletektől, és vannak levelei, amelyben konkrét helyzetre nézve imádkozik személyekért és gyülekezetekért, de tudja, hogy minden anyagi, fizikai szükség felett Krisztus szeretete és Isten teljessége van. És hogyha ezek nincsenek, hogyha ez nincs meg, akkor semmi sem számít már. De hogyha ez megvan az emberben, a Krisztus szeretete, az Isten teljessége, akkor mindent el tud viselni. Lényegében véve arról van szó, hogy a hit mit is jelent az ember számára egy közösség életében, hogy a hitnek ki az alanya? Voltak időszakok, talán az idősebbek még emlékeznek rá és tudják, amikor ideológiai alapon a hitet megvetették. Szemfényvesztésnek tartották. Azt mondták, hogy a gyenge ember folyamodik hithez. De manapság is nagyon sokan vannak olyanok, akik a hitre, a hívő emberre megvetően tekintenek, mert úgy vélik, hogy a vallásos hit egyfajta elszakadása valóságtól. És gondoljunk csak bele, olyan Istent imádunk,
akit nem látunk. Olyan megváltót követünk, akivel soha nem találkoztunk. És a vallásos gyakorlatunk, a hit életünk alapja, hogy ezzel a soha nem látott Istennel valamilyen fajta személyes kapcsolatot ápolunk és élünk meg. És hogyha csupán csak ezt nézzük, akkor valóban a hívő ember elrugaszkodott a valóságtól. Képzeletbeli barátja van. És mégis, hogyha megnézzük nagyon sok hívő ember életét, és hiszem, hogy sok ilyen ember van a környezetünkben, akinek életén nyilvánvaló és látványos az, hogy hite miatt az, aki. Hogy hite miatt él úgy, ahogyan él, tud úgy élni, ahogyan él, hogy van egy másfajta kisugárzása. És nem azért, mert könnyű élete lenne, nehézségektől mentes élete, sikeres élete, sőt, mondhatnánk azt, hogy nagyon sokszor a hit leginkább azokon tükröződik, akik komoly nehézségeken és próbatételeken mentek át. De mi az, ami mégis megtart bennünket a hitben? A szokás? Az, hogy ebben nőttünk fel, hogy már gyerekkorunktól fogva szüleink vagy nagyszüleink kézenfogva elvezettek minden vasárnap a templomba, elküldtek vallásórára, majd kántéórára, és valahogy egyfajta belső hagyománnyá vált az, hogy mi hiszünk, és már végülis el se tudnánk képzelni életünket hit nélkül. Vagy talán az, hogy látjuk az előnyeit a hit közösségnek, a közösségi életre nézve, hogy milyen jó az, amikor összegyűlhetünk egy közösségnek, a része lehetünk. És lehet, hogy ez is benne van. De valójában a hit az valami olyan, ami bennünk legbelül történik. Nagyon sokszor nem is tudjuk megmagyarázni. És Pál azt írja, hogy a hit az, amikor a belső emberünk megerősödik az Isten lelke által. Az történik bennünk, hogy Krisztus lakozást vesz bennünk. És ezt kéri, hogy lakjon bennünk a Krisztus. Az a Krisztus, aki egyszer élt, aki meghalt, feltámadt, és mondjuk róla, hogy felment az Atyához. És ott ül az Atya jobbján. És az a Krisztus kell bennünk itt és most és életünk minden napján éljen. Hogy legyen jelen bennünk, úgymond életvitelszerűen. De mi is az, ami ezt meghatározza? Hogy én hogyan imádkozom magamért, másért, mert az elmúlt vasárnapok az imádkozásról is szóltak. Múlt vasárnap volt Rogáte vasárnapja, és a mai vasárnap Exaudi vasárnapja, amely azt fejezi ki, hogy az Úristen meghallgatja az imáinkat. De mi határozza meg a mi imáinkat? Hogyan élem meg Istent az imádságban? És Pál apostol megpróbálja ebben a rövid imájában a megfoghatatlan szavakba önteni. Az Isten nagyságát valamilyen féleképpen megfogható módon megfogalmazni, és ebből kiindulva kéri azt, amit kér az efézusi gyülekezetnek, közösségnek, és egyen-egyenként a személyeknek. Mert Pál megtapasztalta, megérezte, valamilyen féleképpen megélte azt, hogy Isten nagy és hatalmas. És ez az alapja az ő merész kéréseinek. Ez az alapja az ő hitének és az ő imáinak. A 20. század közepén egy angol szerző meglepő címmel írt egy könyvet. Ennek a címe az volt, hogy a te istened, vagy a ti istenetek túl kicsi. És azt írja benne, hogy sok emberrel az a baj, hogy nem találtak egy olyan istent, aki elég nagy a modern ember szükségleteihez. Ma talán ezt az állítását kiegészíthetnénk azzal, hogy a te istened túl kicsi, és túl távoli. Mert a kihívás sok ember számára egy olyan Istent találni, aki elég nagy ahhoz, hogy átölelje a világot, és elég közeli ahhoz, hogy az ürességeinket betöltse. És elgondolkodtam ezeken az állításokon, és arra jutottam, hogy ha nem is állítjuk, vagy nem is mondjuk ki, de nagyon sokszor pont így élünk, hogy a mi Istenünk túl kicsi, hogy a mi Istenünk túl távoli.
Így éljük meg imáinkat, így közeledünk felé, vagy nem közeledünk felé, mert valamiért a mi életünkben kiszorult az, hogy az Úristen hatalmas és nagy, és ennek ellenére mégis közeli. És hogyha a hit gyakorlatunkat nézzük meg, a mindennapjainkat nézzük meg, akkor talán többször ez az igazság érvényes, hogy eltörpült a mi Istenünk. Sokszor tudattalanul is lekicsinyítjük Istent, azt a nagy és kegyelmes Istent, aki kinyilatkoztatta magát, és megmutatta magát Izrael számára, és Jézus Krisztus által az ő életében, halálában és feltámadásában. És ennek a nagy és hatalmas Istennek a helyét egy vézna, erőtlen, fenyítő vagy büntető Isten veszi át. És ez a helyettes Istenünk, ez egy korlátozott Isten, egy szűk Isten, egy megszelídített Isten, aki már nem képes semmi meglepőt, csodásat tenni, akit mi bekeretezünk a mi előítéleteinkkel és elvárásainkkal, akiről úgy véljük, hogy csak bizonyos embereket szeret, aki kiszámítható, netán unalmassá válik. És hogyha egy ilyen Isten képünk van, akkor nem meglepő, hogy az ő dicsérete is olyanná válik. Az ő tisztelete sem lesz különb, mert akkor nem jön örömmel belőlünk az ő dicsérete, akkor nem keressük a vele töltött időt, a csendet, hisz mit is mondhatna számunkra egy ilyen Isten. El sem várjuk, hogy valami nagyot tegyen számunkra, vagy hogyha netán várnánk, vagy szeretnénk, akkor kételkedve tesszük ezt. Valahogy nagyon sokszor a mindennapi gyakorlatunk azt mutatja meg, hogy nem hiszünk a megmentő, megváltó Istenben, akinek képes megváltoztatni a mi életünket. Túl távol marad tőlünk. És sokszor úgy vélekedünk mi magunk is róla, hogy távol van az Isten. Visszament az atyához, és ott is maradt, majd eljön ítélni élőket és holtakat, ahogy hitvallásunkban is mondjuk. És nagyon sokszor valamiért nem hisszük el, vagy nem tudjuk megélni azt, hogy ez az Isten közel jön, meg tud elégíteni, hogy ő az életnek a kenyere, és gondoskodik magunkról, és nem hagy egyedül bennünket. És hogyha nagyon sokszor így éljük meg Istent, akkor az válik valósággá, hogy egy kis és egy távol Isten nem tud segíteni akkor, amikor minden változik körülöttünk, amikor meginog a talaj a lábunk alatt, akkor, amikor egyre inkább ürességet érzünk magunkban. Mert a változó világban mi az, ami stabilitást ad? Próbálunk megállni, két lábon állni, haladni a korral, a változással, de nagyon sokszor csak azt éljük meg, hogy egy hajszában veszünk részt. Ki az, aki kellőképpen tud haladni, az marad fenn, az marad meg. Nagyon sok minden átírja a mai világunkat. A gazdasági változások, a világnézeti változások, a technológiai változás napról napra átírja a mindennapi valóságunkat. És mi mit teszünk? Hogy állunk meg? Hagyjuk magunkat sodorni, vagy érvényessé válik bennünk az, amit Pál apostol is kér, hogy meggyökerezzünk a Krisztusban, megalapozódunk a Krisztusban. Van változás, ami lenyűgöző, ami ámulatba ejt, de van olyan változás is körülöttünk, ami megriaszt, amikor tényleg azt érezzük, hogy kicsúszik a talaj a lábunk alól. És mindezek mellett nem csak a külső változások vannak ott, hanem az, ami belül történik. A belső talajmozgások, a kihívások, ami akár egészségügyi lehet, családi, munkahelyi vagy iskolai. És ezek közepette egy túl kicsi Isten hogyan segíthet? Hogyan fordulhatok bizalommal egy olyan Istenhez, akiről nem hiszem el, hogy segíteni tud, akiről nem hiszem el, hogy meg tud tartani.
Akkor, amikor mindenfele teljesíteni kell, mint hogyha egy taposó malomban lennénk, amikor annyi fele meg kell felelni, annyi fele mindenfélét el kell érni, mások szükségleteit ki kell elégíteni, elvárásoknak megfelelni, amikor tele a naptárunk mindenfélével, és mégis úgy érezzük, hogy az életünk üres, és nem tölti be semmi. Amikor úgy érezzük, hogy napról napra elveszítünk magunkból, személyünkből, személyiségünkből valamit. Amikor fel kell venni a szerepeinket, azokat a szokásokat, amelyek megtartanak, az állarcainkat, a pajzsainkat, a védőberendezéseinket, és tesszük, amit tenni kell, de meddig, és milyen erővel. És érezzük, hogy néha üresek maradunk, és fáj ez az üresség, és próbáljuk betölteni sok mindennel. Próbáljuk betölteni olyan dolgokkal, amelyek ideiglenesen talán elégtételt adnak számunkra, csak hogy még tudjunk egy kicsit kitartani a felszínen maradni. Zajjal, zenével, hangokkal, társasággal, étellel, különböző tárgyakkal, alkohollal, elfoglaltsággal, pénzzel, mindenfélével. Csak ne érezzük a magányt és az ürességet. Amikor az üresség elhatalmaskodik, akkor egy túl kicsi, gyámoltalan Isten nem segíthet rajtunk. De ne maradjunk meg ennél az Isten képnél. Engedjük, hogy az Úristen átírja a mindennapi megéléseinket, hit tapasztalatainkat, és jussunk el arra a meggyőződésre, amelyre Pál apostol is, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, akit nem is tudunk szavakba önteni, aki a mi felfogó képességünkön felüli, aki sokkal nagyobb, szebb és csodálatosabb, erősebb, hatalmasabb, mint ahogy mi azt fel tudnánk fogni, aki mindent magába tud foglalni, múltunkat, a jelenünket és a jövőnket, aki közelít és távolít is magába foglal, azt is, amit látunk, és azt is, amit nem. Aki ott van, felette és alatta, kívüle és belüle mindeneknek. Aki szent, hatalmas, és mégis közeli és irgalmas. Pál apostol ezt az Istent tapasztalta meg az ő szeretetében, és ámult el minden egyes alkalommal, és érezte azt, hogy ez csodálatra méltó. Akkor is, amikor ezt a levelét írta, amikor a legsötétebb helyen egy cellában volt, börtönben és fogságban, akkor is ugyanezt a hatalmas Istent látta. És így tudta bátorítani az efézusiakat. És Pál azért imádkozik, hogy ez az Isten lakjék ott az efézusi gyülekezetben, de ez az Isten lakjék bennünk is. Hogy ezt az Istent ismerjük meg. Hogy ezt az Istent lássuk meg nap, mint nap, és ebbe az Istenbe kapaszkodjunk. Az ő mérhetetlen szeretetébe, hogy az ő szeretetét valamiféleképpen tudjuk felfogni. Így írja Pál apostol, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Hogy valamiféleképpen ezt a nagy szeretetet Krisztusban meg tudjuk tapasztalni, meg tudjunk benne gyökerezni, hogy felismerjük hosszában, széltében, mélységében és magasságában. Hogy megérezzük, hogy elég széles, hogy minden bűnünket átfogja és elviselje, elfedje. Hogy elég hosszú, hogy az idők kezdetétől egészen az idők végezetéig tart és érvényes számunkra. Hogy elég mély, olyan mély, hogy ő lejött nem csak ide közénk a földre, hanem halottak birodalmába is lement, magát kiüresítve. És olyan magas, hogy képes bennünket is felvinni oda az atyához,
ahol helyet készít számunkra. Ez az ima, amit Pál apostol leír, ez nem egy tennivaló lista. Nem egy olyan dolog, amivel Isten áll előttünk, és pipálja ki, hogy eljutottál ide, elérted ezt, vagy elérted azt, hanem egy meghívás. Meghívás arra nézve, hogy érezzük meg, tapasztaljuk meg, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Hogy Isten képes bennünket körülölelni, megtartani az ő szeretetével. Hogy ő képes betölteni az életünket, amikor az üres. Hogy csak ő képes az életünket betölteni. És megerősíteni akkor, amikor gyengék vagyunk, megalapozni, és meggyökerezve tartani akkor is, amikor minden változik, és néha úgy érezzük, hogy az ürességbe lépünk. Mindannyiunknak szól ez a meghívás. És én arra bátorítalak titeket, hogy kérjétek az Úristent, hogy nyűgözzön le benneteket az ő szeretetével, hatalmával és nagyságával. Kérjétek, hogy töltse be újra és újra az életeteket, és engedje meg, hogy fel tudjátok fogni azt, hogy milyen nagy is az ő szeretete. Hogy érezzük, fogjuk fel a mennyei szeretetének a nagyságát. Mert nem egy akármilyen Isten munkálkodik bennünk. És legyen ez a mi hitvallásunk is, amit Pál apostol az imádság végén leír. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, nem akármilyen erő munkálkodik bennünk, hanem az Isten ereje, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Övé legyen a dicsőség, hozzá szóljanak, hangzanak a mi imáink, azzal a bizonyossággal, hogy ő meghallgat bennünket. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakjon bennünk gazdagon, és mi gyümölcsöt teremjünk az ő nevének dicsőségére. Amen.

0: Istenünk, magasztalunk, hogy igaz minden szavad, és hűségesen teljesíted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel. Könyörgünk pásztorolt egyházadat szent lelkeddel, védelmezd, vezesd és tanácsold elhívott szolgáit és őrállóit, és segíts mindnyájunkat, hogy örök igédnél megmaradjunk, hitünkben erősödjünk, és a szeretetben növekedjünk. Könyörgünk testvéreinkért, akik hitükben megerőtlenedtek, akiknek szívét kétség és kételkedés gyötri. Hódítsd meg őket szereteteddel, hogy hozzátérjenek, és nálad békességet találjanak. Könyörgünk, óvj meg bennünket minden veszedelemtől, vigy meg az idegen és káros tanításoktól, minden erőnket meghaladó megpróbáltatástól és az idő előtti, készületlenül érő haláltól. Könyörgünk a betegekért, gyógyítsd meg őket, a szenvedőket őrizd meg a kétségbeeséstől. Vigasztald meg a szomorkodókat, erősítsd meg hitüket és teremts szívükben békességet, szenteld meg az örvendezők örömét.
1: Megemlékezzünk ma előtted a szeretett férjéről, édesapáról, Fülöp Mihály testvérünkről, aki nagy hirtelenséggel és nagy űrt hagyva szerettei körében tért vissza hozzád, Urunk. Családjával együtt köszönjük neked az ő életét, az ő szeretetét és gondoskodását, és kérünk, te vigasztald meg a rá emlékezőket, az őt szeretőket. És kérünk téged, hogy te légy ma azokkal a gyászolókkal, akik ma kísérik el a szeretett édesanyját, nagymamát, Rab Gyulán és Sándor Idát, a minden földiek utolsó útjára, miután hosszú ideig békével és türelemmel viselte betegségét. Kérünk, adj a gyászolóknak megnyugvást és vigasztalást, elhunyt testvérünknek pedig csendes pihenést. Könyörgünk, Urunk, a világunkért, add, hogy a földön mindenki emberhez méltó életet éljen békességben. Győzd le mindazok közönyét, akiknek lehetőségük van segíteni az ínséget szenvedőkön. Ébresz felelősséget a mi szívünkben is, hogy megtegyük értük mindazt, amire módot adsz. És most különösképpen, Urunk, bízunk a te hatalmadban, a te nagyságodban, amikor kérésünkkel azokért imádkozunk, akiket most árvizek sújtottak, akik az árvizek miatt otthonaikat, munkahelyeiket veszítették el. Urunk, imádkozunk a parajdi sóbányáért, azért a bányáért, amely talán sokunk életét meghatározta, vagy része volt sokunk életének. És kérünk, Urunk, hogy te légy ott mindazokkal, akik most szenvednek miatta. És kérünk, hogy adj bölcsességet azoknak, akik bármit is, vagy valamit is tehetnek azért, hogy megmentsék, helyrehozzák a károkat. Urunk, kérünk, adj nekik kitartást, reménységet és bizodalmat, legfőképpen benned. Hallgass meg minket, Urunk, a te szent fiadért, aki megígérte, hogy megnyitod előttünk atyai szívedet, hogyha az ő nevében fordulunk hozzád. Ebben bízva kérünk, teljesítsd kéréseinket, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, akkor önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Ezért felejétek őszintén a következő kérdésekre.
0: Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetése méltónak? Felelje mindenki magáért, vallom.
1: Vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat bántottátok meg? Felelje mindenki magáért, bánom. Bánom.
0: Megbocsátottatok-e mindazoknak, akik titeket megbántottak? Felelje mindenki magáért, megbocsátottam.
1: Megbocsátottam. Igyekeztek ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, és az ő akarata szerint élni? Felelje mindenki magáért, igyekszem. Igyekszem.
0: Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnöteket megbocsátja? Felelje mindenki magáért, hiszem,
1: hiszem. Hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene pedig adja az ő szent lelkének erejét, hogy az, amit most kimondtatok, az valósággá legyen a ti életetekben. Én pedig, mint az Úrnak szolgája, a Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem ti néktek az igaz megtérés feltétele mellett bűneiteknek bocsánatát. Teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Azzal a figyelmeztetéssel, hogy meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Amen.

valóban méltó és helyes, illő és üdvös, hogy mi téged, Urunk, szentséges Atya, örökké való Isten, mindenkor dicsérjünk, és adjunk hálát neked a te fiad, Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad őt a halálból, és üdvösséget szereztél minden embernek. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet, általa imádnak téged a hatalmasságok, és félnek minden népek. A mennyek és minden mennyei hatalmak dicsőítenek téged egyetértő újjongással. Velük egyesüljön a mi énekünk is, és valljuk imádva, vég nélkül

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjájan. Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te

0: és áld meg, Urunk, a kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el, mi
1: hírek.
2: Rádiunk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Letöltendő börtönbüntetést kaptak a korrupt kolozsvári rendőrök. Októberben átadhatják a marosvásárhelyi jégcsarnokot. Késve szóltak az ukránok a románoknak a harci drónról. Kuvait és Bahrein ellen is rakétákat indított Irán. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Hat év után ítéletet hirdetett a kolozsvári törvényszék egy olyan korrupciós ügyben, amelyben két rendőrt vádoltak meg kenőpénz elfogadásával, illetve bűnrészességgel. A Digi 24 szerint 2020-ban a két rendőr közúti ellenőrzés alkalmával leállított egy autót. A sofőrrel szemben 800 lejes pénzbírságot, valamint a gépjármű vezetői engedélyének felfüggesztését helyezték kilátásba, ha csak nem fizet nekik 500 lejt. A bíróság most mindkét rendőrt letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Egyikük 4 év és 6 hónap, másikuk 4 év szabadságvesztést kapott, büntetésük után pedig 3 évig nem gyakorolhatják hivatásukat. A tervek szerint októberben átadják a marosvásárhelyi jégcsarnokot, amely multifunkcionális sportpályaként is működik majd, azaz kézilabda, kosárlabda és röplabda mérkőzéseknek is otthont adhat. Sokan már nem hitték, hogy egyszer elkészül. Évekig állt félbehagyva, most viszont végre a célegyenesbe ért a marosvásárhelyi műjégpálya ügye. A Fejlesztési Minisztérium többletfinanszírozásának köszönhetően folytatódhatnak a munkálatok, és a tervek szerint októberben átadják a létesítményt. Ráadásul nem csak műjégpályaként, hanem multifunkcionális sportpályaként is szolgálja majd a marosvásárhelyeket. Egy közel 2 évtizede várt beruházás végre megvalósul, írta pénteken Facebook oldalán Csibi Attila Zoltán, Maros megyei RMDSZ elnök. A csarnok kézilabda, kosárlabda, röplabda, torna, birkózó, ökölvívó, harcművészeti és asztali tenisz versenyek megrendezésére is alkalmas. A nem jégen zajló mérkőzések esetében a játékfelületet parkettával borítják be, amelyet a lefedésben résztvevő személyzet számától függően hozzávetőleg 1 nap alatt lehet elhelyezni. A román fél arra kérte az ukrán hatóságokat, hogy azonnal értesítsék őket a Románia számára kockázatot jelentő helyzetekről, közölte pénteken a bukaresti belügyminisztérium. Radomir utca ügyvivő védelmi miniszter megerősítette, hogy az ukrán fél több órás késéssel nyújtott tájékoztatást Románia számára a Fekete-tengeren elszabadult harci drónokról. Nem sokon múlt, hogy nem vezetett katasztrófához a Konstanca kikötőjében péntek reggel bekövetkezett drónincidens, amelynek során felrobbant egy ukrán tengeri jármű. A nap második felére kiderült, hogy nem egy, hanem 4 elszabadult vízidrón közelítette meg a román partokat, és mindenről az ukrán hatóságok több órás késéssel értesítették a román illetékes szerveket. Irán 7 rakétát lőtt ki Kuvait és Bahrein irányába, közölte szombaton az amerikai hadsereg. Tájékoztatásuk szerint a rakéták közül 6-ot elfogtak, valamint a 7. sem találta el a kijelölt célpontját. Jelentette az AFP és a Reuters. Irán 7 rakétát indított Kuvait és Bahrein felé, az első értékelések szerint 6-ot elfogtak, a 7. pedig nem ért el a tervezett célját. Írta az amerikai hadsereg az X közösségi platformon, hozzátéve, hogy amerikai katonák nem sérültek meg. Az amerikai erők arról is beszámoltak, hogy 4 iráni drónt semmisítettek meg, amelyeket a Hormuzi szoros irányába indítottak. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani és

0: 100 magyar forint, egy lej 48 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma változékony lesz az égbolt, csapadék is előfordulhat. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecser Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Dávid így imádkozott. Most azért, Uram, Isten, tartsd meg örökké azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének tettél, és tégy úgy, ahogyan megígérted. Sámuel második könyvéből a 7. rész 25. verse.

0: Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé, Jézust, ígéret szerint. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
2: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse alapján szól hozzánk. Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha meghaltam című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ugyamint az írva található a zsidókhoz írott levél 4. fejezetének 12. versében. Olvasom az igét, hallgassuk figyelemmel. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Eddig tart a felolvasott ige. Isten igéjének, szavának hatalma van. Ezt tapasztaljuk meg lépten nyomon, a Szentírást olvasva. Már az első oldalon szembe találjuk magunkat a teremtő igével. Mondta Isten, hogy legyen, és előállt a világ mindenség. Mikor gyermek voltam, sokszor játszottam el a gondolattal, hogy milyen is lenne az életem, ha számomra is minden egy szóra előállna, megváltozna. Most, hogy ezeken elmélkedem, az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy Isten igéje csak akkor élő és ható, ha az Úr szájából származik? Úgy érzem, ebben a kérdésben Jézus próbál bennünket tanítani és egyben útba igazítani. Figyeljük csak meg, mit tesz Jézus, mikor kísértetik a sátántól, idézi Isten igéjét. Minden bizonnyal ezzel is hátrahagy valamit mindazoknak, akik naponta szembenéznek a kísértéssel. Magyarán Jézus itt engem és téged tanít a kardforgatásra. Nem kell kétségbe esni, mert itt nem arról van szó, hogy Jézus zsoldosokat képzett volna, hanem sokkal inkább arról, hogy merjünk élni az igével. Merjük azt használni a mindennapjainkban. Sokan mást vártak tőle. Sokan azt várták, hogy ha ő az Isten fia, szálljon le a keresztről. Megtehette volna, semmilyen erőfeszítésébe nem került volna, de ő inkább imádkozott azokért, akik nem akarták megérteni és elfogadni. Pusztai tartózkodása idején szintén egy szavába került volna a köveket kenyerekké változtatni, de nem teszi, hanem idézi az ígét, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mely Isten szájából származik. Nem furcsa? A kánai mennyegzőben, amikor a házigazda kétségbe esik, mert elfogy a boruk, a vizet borrá változtatja. Amikor a betegek segítséget kérnek, cselekszik, meggyógyítja őket. Kísértése pillanatában viszont él az ige adta hatalommal. Jézus azt üzeni, merj élni ezzel az igével, hogy te magad is megtapasztald, amit az apostol ír. Az ige élő és ható. Az ige hatékony. Vagy ha szó szerint fordítjuk, energikus, van ereje, megráz, de sokszor felráz. Itt a nagy kérdés csak az, hiszed-e ezt? Ha igen, akkor legközelebb, mikor küzdesz, nyúj érte. Az első és legfontosabb dolog azonban, hogy előbb a szívedben kell helyet készítened az igének. Ma ezt így mondanám egyszerűbben, sajátíts el néhány aranymondást, amit kétélű éles kardként tudsz forgatni a szükség idején. Biztos van neked is kedvenc igéd. Vedd elő, használd kellő időben és helyen. Az első lépés tehát, miután helyet adtál a szívedben az igének, mondd ki hangosan az igét. Kísértésbe esel? Kiálts így, távozz tőlem, sátán, betegségben vagy? Az én segítségem az Úrtól van. Halálfélelmed van? Tudom, az én megváltóm él, s utoljára az én porom felett megáll. A második lépés, tedd személyessé az igét. És végül a harmadik, imádkozd az igét. Ne felejtsd, Jézus arra ösztönözte a tanítványait, hogy az ő nevében kérjenek az atyától, és teljesíti kérésüket. Isten tehát köti az adott szava, fordulj bátran felé a te kéréseddel. Ő azt ígéri, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Ha azt akarod, hogy mindezeket megtapasztald, kezdj el élni az igével. Mondd ki hangosan, tedd személyessé, és imádkozz minden nap. Amen. Urunk, köszönjük, hogy ismét szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy ismét a te ígédet adott szánkba és kezünkbe, hogy mint kétélű éles kardot forgassuk azt a mindennapok kísértései között. Taníts bennünket, Urunk, ezt a kardot forgatni. Taníts bennünket, Urunk, ezt a kardot használni. Ma is. Amen.

Isten üzenete Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ha meghaltam című részt, felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Kurt Márti, ha meghaltam. Ha meghaltam, úgy kívánta, ne rólam és ne a halálról emlékezzetek meg. Azt ünnepeljétek, ki az élőknek istene. Ha meghaltam, úgy kívánta, feketét ne öltsetek. Ez nem keresztjéni. Világosat vegyetek, s végdicséretet énekeljetek. Ha meghaltam, úgy kívánta, dicsérjétek az életet, mely kemény és szép. Ünnepeljétek azt, ki az élőknek istene. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Megadom hála áldozatomat. Az 56. Zsoltár 13. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Ha meghaltam című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Kozma László, tengermély. Mint gömb, hol meggörbül a tér, és önmagába visszatér. Lebeg, lebeg medúzaként, csillogva ússza át a mélyt. Tenger zöldellő bársonyán, ezer ágú erdőkorall. És színes rebbenő halak feszítnek uszony szárnyakat. Kúp, henger, fénylő vonalak, tisztán lebegő gondolat. Áttetsző fénylő forma, csak mely korál ágakon fakad? Csigavázat vagy fényruhát, mi keres, mi suhan tovább? Milyen tartalom váltja itt a forma szivárványait? Megszülve az életcsodát, hullámzó geometriát. Egymásban mi fut, mi rohan? Oly könnyedén és súlyosan,

míg a magasból mélybe hull, és már is mássá alakul. Mi lesz a végső formatest, mely felragyog és élni kezd? Mert változás, s örök szabálya, hogy kering az árapály, s a lélek önmagába tér, mint gömb, hol meggörbül a tér.

Csengő palkó. A nagyságos fejedelem hegyaljai szőlőjében a pásztort Csengő palkónak hívták. Nem közönséges hivatal volt Rákóczi Ferenc szőlőpásztorának lenni. Arra a szőlőre vigyázott Csengő palkó, amelyik szőlőben a világ legjobb, legdrágább bora termett, a tokai bor. A fejedelemnek különben is kedves embere volt a tokai szőlőcsőz, és ha néha napján meglátogatta nevezetes szőlőbirtokát, palkóval mindig szívesen szóba állt. Rákóczi Ferenc ismerte minden cselédjét, pedig volt neki sok. Vasárnaponként együtt ment a templomba a cselédekkel. Együtt imádkozott velük. No, Csengő palkó, szólította meg gyakran a tokai csőzt. Látom, hogy hűségesen vigyáztál a rád bízott dolgokra. Egy sem pusztult ki a régi tőkék közül. Van-e valami kívánságod? Az a kívánságom, felelt a sánta apró emberke, hogy a nagyságos fejedelmet az Úristen sokáig éltesse. Hát más kívánságod nincs. Csengő palkó felsohajtott. Hát volna, hogy ne volna. Régi kívánságom mára nekem, hogy udvari vitéz szeretnék lenni a nagyságos úr mellett, de tudom azt is, hogy a rossz lábom miatt ez a kívánságom nem teljesülhet. Abban az időben minden épp kézláb ember elment Kurusznak, harcolni a fejedelemért, a szabadságért. Nem maradt oda haza más csak, aki nyomorék volt. Nolám, még annak is az a kívánsága, hogy a vérét onthassa a hazáért. A sánta, törpe szőlőpásztor fájó szívvel hallgatta néha a völgyből hangzó tárogatót. Ott szeretett volna lenni ő is, ahol a zászlót viszik. De mert nem mehetett, hát csak a csengőt rázta, ami a derekára volt kötve, hogy elriassza vele az éhes verebeket, kotnyeles rigókat, amik szőlőérés idején szüretelni akarták a szőlőt a fejedelem előtt. Reggeltől napestig hangzott a csengő a fejedelem szőlőjéből. Minden szőlőszemre külön vigyázott Csengő palkó. Egyszer, amikor a fejedelem ismét meglátogatta volna tokai szőlőjét, Csengő palkó tisztelettel levette a süvegét előtte, és így szólott. Nagyságos fejedelem, a hajam szakállam megfehéredett, megöregedtem magam, és megöregedett itt körülöttem minden. A kunyhó, a bodrikutyám, még a botam is olyan öreg már, mint magam. Csak egy nem akar megvérülni. A csengő. Annak még mostan is olyan hangja van, mint gyerekkorában. Vékony csilingelő hangja van a csengőnek, mint ha valami gyerek rázna. Én egy öreg csengőt, egy mély hangú kolompot szeretnék, ami az ilyen magamfajta öreg szőlőpásztornak dukál. A fejedelem gondterhelt arcán futó mosoly röppent végig. Tehát egy kolompot szeretnél, Csengő palkó? Ha, a legnagyobb kolompot, amit a pataki vásáron árulnak. Hides tova, 40 esztendeje lesz, hogy pásztorkodom. Már a nagyságos fejedelem idesapját is szolgáltam. Megkapod a kolompot, Csengő palkó, szólt a fejedelem. És Csengő palkó másnap már jókedvűen fenyegette meg az öklével a csiripelő verebeket, fuvolázó sárgarigókat, amelyek a csengő megszokott hangjától már nem féltek. Megálljatok, uncutok, majd rátok ijesztek én a kolompal, bezzeg elrepültök akkor még a környékről is. Palkó várta napról napra a megígért kolompot. De a kolomp sehogy sem akart megérkezni. Már a szüret is elmullott. A rigók és a veregek semmi csipegetni valót nem találtak a fejedelem szőlőjében. De a kolomb nem jött. Hát pedig a fejedelem megígérte, mondta szomorúan Csengő palkó. Tám megfeledkezett volna a legkisebb szolgájáról? Nem, az nem lehet. A fejedelem nem szokott megfeledkezni az ígéretéről. Nem sokára azután megtudta Csengő palkó, hogy miért nem kapta meg ő a várva várt kolompot. Rossz csillagok jártak. A fejedelem elbúcsúzott az országból, birtokait, kastélyait elkobozták. Csengő palkó egy napon arra virradt, hogy új gazdája van a tokai szőlőnek. Az új gazdag megígérte, hogy akkora kolompot vesz Csengő palkónak, mint a debreceni nagyharang, csak hűséggel szolgálja őt is, mint a fejedelmet. Nem kell már nekem a kolomp, felelt az ősz öreg emberke, de még a csengő se kell. Itt hagyom a szolgálatot a verebekre, meg a sárgarigókra. És Csengő palkó ott hagyta 40 esztendő után a

Tokaji hegyet. Görbe pásztorbottyát a kezébe vette, rongyos talisznyáját a hátára akasztotta, és megindult arrafelé, amerre a bujdosó fejedelem lábanyomát lelte. Soká bolyongott a tokaji szőlőpásztor. Bejárt után a félvilágot is, mikor végre egy napon megtalálta fejedelmét Törökországban. Eljöttem a kolompér, mondta könyvbe borult szemmel. Megkapott, fiam, harangot kapsz a csengő helyett. Szólt megindulva a fejedelem. Te húzd meg a harangot ezután, ha reggelenként imádkozni a templomba megyek.

Társasszal vagy csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőriben, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

papíri paripariba. Karika, tanári kara, pariba, papíri para. Tanári kari karika, papíri paripariba. Tanári kari karika, papíri paripariba.

0: a bédi para. Tanári kari karika, bábüri bari bari ba, karika tanári kara. Baripa babiri para. Ripa ripa.
1: Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola. Fölrajzolva járda szélre zöld krétával. Nagyra szép, mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy iskola. Egy, páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy, egy, egy,

0: úgyis elinal az esztendő.
1: Hetvenhét, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 90.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.